meghallgatna Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az egyéb, s már nem hallok semmit, csak a lélegzet.

0: Rádió Antrit. FM 101.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottság és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizető helyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor Kárpát-medencei Magyar Autonómia Törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelezővé tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök összcímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg súlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Ma az péntek reggel, július 24-én, 6 óra múlt 4 perccel. Hihetetlen, de itt a péntek. Csapjunk is bele, köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, ahogy mindig, de előbb még körülnézünk a világban, mi is zajlik benne. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Pazar péntek reggelt, ez az Antris reggel, 6 óra múlt 12 perccel, július 24-én, mielőtt még bármibe is belevágnánk, lássuk meg, hogy milyen időnk lesz ma. Jelenleg majdnem fáztam, amikor jöttem befelé, 15 fok környékén vagyunk, egy kicsikét fújdogál a szél, ez tovább hűsíti a levegőt, hogy úgy mondjam, de egyébként kellemes, elviselhető, és egész nap ilyen lesz, kellemes és elviselhető, mert hogy 25 fok maximumot jósolnak. Amire érdemes lesz odafigyelni, az az, hogy élénk lesz az északnyugati szél majd, és elméletileg felhő nem nagyon lesz majd felettünk, úgyhogy egy napsütéses 25 fok. Ez, szerintem az kiváló. Erre készüljön nyári ruha divattippünk, más nem lehet, napszemüveg talán elkél majd. Aztán lássuk csak gyorsan a pollent is, továbbra is a gombák azok, amelyek problémát okozhatnak. Aztán az orvos meteorológia azt írja nekünk, hogy gyenge hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt nyilvánvalóan előfordulhat fejfájás, migrén, illetve jelentkezhetnek görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok. Egyaránt a szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk majd. A naposabb időszakok viszont jó hatással lehetnek szervezetünkre. Ezt mondja nekünk tehát az időjárás a mai napra, így készüljön 25 fok, napsütés és pici szél. És akkor lássuk a világot. A Szekszári és Gyula könyvtár elnyerte a Követ Egyesület zöld iroda minősítő rendszer tanúsítványát, ezzel hivatalosan is zöld iroda minősített munkahelyé vált. Hogy mit jelent ez a könyvtár számára, arról Liphauser János igazgatót kérdeztük, és ha minden igaz, akkor már hallja is.
1: Idén elnyerte a könyvtár a Követ Egyesület által gondozott zöld iroda címet. Ennek a története messzire nyúlik vissza, egészen addig, amíg a könyvtár el nem indult a zöld könyvtárra válás útján. Ennek sok-sok olyan lépcsőfoka volt, ami fontos. Kiemelt jelentősége 2023-ban lett, amikor Rotterdamban a világ összes pályázója közül a második legjobb pályázattal elnyertük a nemzetközi zöld könyvtári díjat. Magyarországon 4 ilyen könyvtár, mi vagyunk a negyedikek. Ennek a folyamányaként halad tovább a könyvtár az élete. Azért fontos ez a folyamat, mert hogy ezt nem egyik percről a másikra lesz valaki ilyen vagy olyan. Azok a lépések, amiket megteszünk, mind-mind hozzátesznek ahhoz, hogy méltóan szolgáljuk a környezeti fenntarthatóság ügyét. Ebből a szempontból nagyon fontos volt, hogy mi ezzel a zöld könyvtári tevékenységünkkel, illetve az ehhez mellékesen kapcsolódó, de nagyon fontos ifjúsági könyvtári tevékenységünkkel nyertük el a Magyar Könyvtári Szakma legnagyobb intézményi kitüntetését, a könyvtári minőségi díjat. Ez alapvetően egy sokszoros szempontú checklista, amint hogyha végigmegy a könyvtár, akkor nagyon sokféle szempontot figyelembe véve nézi meg azt, hogy az a munkahely, ahol emberek dolgoznak irodai körülmények között, az mennyire felel meg a környezettudatosságnak, illetve annak a fajta humán szempontoknak, hogy az emberek ott tudjanak jól dolgozni. Ezzel együtt vettük végig az összes lépcsőfokot, itt a szemét használattól kezdve, papírfelhasználáson, a levegőztetésen, a világításon, a légkondicionálás használatának mienségén, stb.
0: Köszönjük Liphauser Jánosnak, hogy beavatott bennünket abba, hogy mit is jelent ez a minősített munkahelyé válás. Hát nagyjából ennyi fért bele, kezdjük meg az ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk, de előtte még zenélünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 22 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és mivel július 24-e van, ne felejts el köszönteni ma Kincső és Kinga ismerőseit, akiknek mi is boldog névnapot kívánunk. Így is van, lássuk csak, a Kinga a Kunigunda régi magyar beccézőjéből önállósult, IV. Béla magyar király leányának, boldog Kinga lengyel királynének a neve, jelentése nemzetség, harc. A Kincső pedig Jókai Mór névalkotása a Jövő század a regénye című művében. Ott helynév az elképzelt őshaza magyar formájú neve, amelynek a kínai változata, hát Jókai szerint Kinceu, gondolom nem így kell mondani, ennek a forrása a Kingzhou ókori kínai tartomány név jelentése. Számomra ő kincs. Na ez lett volna a lényege ennek az egész halandzsának. Sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek zenélünk. Ajándék jelent, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Rádió Antrit! Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, 6:30-kor, ez az Antrics reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát július 24-e szülöttei, például olyan híres neves emberek, mint Segesvári Gabriella, magyar színésznő, vagy Jennifer Lopez, amerikai énekesnő, színésznő, vagy Rose Byrne, Golden Globe díjas ausztrál színésznő, illetve ma ünnepelett Daniele De Rossi, legendás világbajnok olasz válogatott labdarúgó, és Nagy Viktor, világbajnok magyar válogatott vízilabdázó, szintén sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek. Ismét zenélünk ajándékjelent, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot. Maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dompepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival. A Dompepe

0: Pontú webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Jó reggelt, 6.40-kor, július 24-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, nagyon-nagyon nem sok minden van, nehéz volt összehozni még ezt a párat is, de csapjunk bele. 563 évvel ezelőtt Hunyadi Mátyás 80 ezer aranyért visszavásárolta a magyar Szent Koronát harmadik Frigyestől. Ez talán fontos. Aztán 1897-ben a világon elsőként Tatán este 8:30-kor 21 helyen gyulladtak fel utcai acetilén lámpák. Hát ebben is világelsők vagyunk. Hát azért ez nem kis dolog. Aztán 1969-ben visszaérkezett a Földre az Apollo 11, az első sikeres amerikai hold expedíció űrhajója. És ennyi. Igen, mondtam, hogy nem sok minden van. Se baj, horoszkóppal folytatjuk, csak előtte még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrics, reggel 11 perc múlva lesz majd 7 óra, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Az oroszlán lehet, hogy ma kicsit máshogy látja a világot, mint máskor, és ez nem baj. Sőt, egyéni gondolkodásmódja ma különösen eredményessé teszi. Jó nap ez anyagi kérdések rendezésére, vagy hosszú távú tervek kidolgozására. Ne féljen új módszereket kipróbálni, mert siker vár önre. A szűz kiegyensúlyozottságra törekszik, de valaki ma kizökkenti ebből. Legyen türelmes, és ne engedje, hogy mások hangulata befolyásolja. Egy kreatív elfoglaltság vagy művészi tevékenység segíthet visszatalálni önmagához. A mérleg munkájában vagy egy tervében új szempont merül ma fel, amely bizonyos mértékben átrendezi, hogyan gondolt eddig a dologra. Ne ijedjen meg tőle, inkább használja ki. Ha türelmes marad és okosan osztja be a pénzét, idejét, energiáját, a mai tartalékolással nagy előnyt ér majd el a jövőben. Egy családi vagy otthoni ügy most olyan fordulatot vesz, amely megkönnyebbülést hoz a Skorpiónak. Még ha elsőre bonyolultnak is tűnik a kialakuló helyzet, bizzon az univerzumban és a gondviselésben, jobb lesz így. Valaki, akit fontosnak tart, ma különösen igényli a jelenlétét, érdemes tehát időt szakítania erre az illetőre. Kellemes elismerés vagy pozitív visszajelzés ér ma el a nyilashoz, amely persze jól esik, de ne pusztán ez alapján ítélje meg a saját értékét, mert a belső bizonyosság most fontosabb, mint bárki külső véleménye. A péntek során figyeljen oda arra, hogy kire fordítja az energiáját. A bak most különösen vonzóvá válhat mások szemében, ha önmagát adja. Használja ki ezt a természetes karizmát, mert ma egy új kapcsolat születhet, illetve egy meglévő kapcsolata elmélyülhet. Ne habozzon egy régóta halogatott döntést meghozni, a csillagok támogatják. Így készüljön tehát, a vízöntővel folytatjuk, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrics reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 5 perc múlva, 7 óra lesz július 24-én pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor ott hagytuk abba a horoszkópot, hogy a bak különösen vonzóvá válhat. Így van. No, érzelmi mélységek jellemzik majd a vízöntő mai napját. Lehet, hogy valaki visszatér a múltból, vagy esetleg önkerül nosztalgikus hangulatba. Ez a nap különösen alkalmas arra, hogy rendet tegyen maga körül, akár otthon, akár a gondolataiban. Ne kapkodjon, hanem lépésről lépésre haladjon. Ma kitágul a halak világa, nagyobb a mozgástere lesz, mint az elmúlt napokban. Bátran tervezzen, utazzon, vagy ismerjen meg új embereket. Egy találkozás új inspirációt ad, új irányt mutat majd. A kosnak ez a péntek egy olyan döntési dilemmát hoz, amely elsőre jelentéktelennek tűnik majd, de aztán mégis irányt szab a következő napoknak. Legyen tehát ott az összes mai döntésében, mert nem tudhatja, melyik lesz különösen meghatározó. Mindeközben pedig kerülje a megalkuvást. Érdemes lassítani a ma a bikának a nap fontosabb döntési helyzeteiben, mert a megszokott gyorsasága most könnyen elfedi a valódi tétet. Egy beszélgetés során olyan információ birtokába jut, amit érdemes megjegyeznie, mert később még hasznos lesz. És jobb, ha tudja azt is, hogy ma tesz, vagy mond majd valamit, amivel reményt ad valakinek. Egy csendesebb, befelé forduló energia kíséri ma végig az ikreket. Valaki a környezetéből őszinte visszajelzést ad, amit érdemes meghallgatnia és átgondolnia a védekezés nélkül, mert hosszabb távon ez segíti előre. Este érdemes időt szánnia magára. Intenzív nap lesz a mai a ráknak, mély beszélgetésekre, érzelmi tisztázásokra is sor kerülhet. Használja ki a lehetőséget, hogy nyíltan, mégis tapintatosan fejezze ki magát. Egy régi sérelem ma gyógyulásnak indul. Na hát akkor így készüljön mára. Jó szerencsét, óránk végéhez érkezünk lassacskán, ami azt jelenti, hogy érkezik majd Vali, és a napi ötös tagjai ma arról érdeklődünk, hogy inkább közlekednének mindig táncolva, vagy pedig beszélnének énekelve folyamatosan minduntalan. Egy ilyen kis vagy-vagy könnyed pénteki kérdésünk van, úgyhogy ezzel folytatjuk majd a hírek után, nem menjen sehol.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
5: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Több milliárdos alapot hoznak létre azbesztmentesítésre, feljelentést tettek az Exim Bank működése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesttel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anit a kormány szóvivő a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból azaz önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik azbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszer kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. A most feltárt 4 finanszírozási ügylet összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, és közös jellemzője a rendkívül nagy kockázat ellenére gyenge biztosítékok mellett kihelyezett jelentős összeg. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozásokat. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében. Az uszadékot eltávolítják, az összegyűjtött anyagot pedig elszállítják ártalmatlanításra. A mintavétel eredményétől függ a Körösökön, Szanazukban és a városerdőn található szabad strandok további üzemeltethetősége is. Ukrán dróncsapás érte az üzemanyag és energiaipari komplexum egyik létesítményét az oroszországi Uljanovszk megye egyik járásában. A létesítményben tűz ütött ki, közölte Alexander Ruszkich, a régió kormányzója. A helyszínre tűzoltókat és biztonsági szolgálatokat vezényeltek. Az Uljanovszki repülőtér forgalmát korlátozták. Az elcsatolt Krím félszigeten egy civil életét vesztette az éjszakai ukrán támadások következtében, 4 pedig, köztük 2 gyermek megsebesült.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Pompás péntek reggelt ez az Antrit reggel, július 24-én, 7 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk a Vali. Jó reggelt!
8: Jó reggelt, szia Dávid!
0: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amivel 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy inkább közlekednének mindig táncolva, vagy pedig lenne beszélnének inkább énekelve. Ezzel folytatjuk mindjárt, ne menjen sehova.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: pompás péntek reggel 7 óra 11-kor július 24-én. Nem tudom ki mondani.
1: 24-e van, igen.
0: No, akkor megkezdhetjük mai napi ötösünket, tudja? Azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma arról érdeklődünk, hogy inkább közlekednének mindig táncolva, vagy pedig nem beszélnének énekelve. Ez kicsit a musicalek világa, nem?
1: Én maradok akkor néma, meg mozdulatlan. Jó, lehet, hogyha nem lenne más választásom előbb-utóbb.
0: Nincs más választásom.
1: Kénytelen lennék valamit választani.
0: Na, melyiket?
1: Nem tudom. Majd megkitalálom a végére.
0: A végére, jó.
1: Megkitalálom.
0: Akkor kezdjük meg a napi ötösöket, kezdjük most Majával.
1: Maja, ha lehetne, rákász hajóra menne rákot fogni.
0: Na, hallgassuk.
2: Beszélnék folyton énekelve. Most nem hiszem, hogy túl sokáig húznám, hogyha táncolva kéne járkálnom. Tehát így a fizikai korlátaim azt figyelembe, ő abba valószínűleg beledöglenék. Ebben meg csak én a pofámról a bőr, úgyhogy inkább akkor azt gondolom, hogy énekelve beszélni.
0: Na.
1: Énekelve beszélne.
0: Az egyikbe beledöglene, a másikban meg csak a pofájáról égne le a bőr.
1: De itt csak az, az merül fel benne, ez a táncolva közeket. Mit jelent táncolva, mert ha csak így...
0: Hát nyilván most nem csak a balettre lehet gondolni. Tehát most
1: ja, hogy ennyire? Ja.
0: Ha jobban belegondolsz, akkor hogyha mit tudom, csettinget...
1: Az is
0: meg,
1: már egy...
0: Meg mozgatod a fejed, még esetleg így oldalazva jársz, akkor már ott vagy.
1: Akkor lehet, hogy ezt így egyébként is csinálja az ember, hát nem csak kézesen.
0: Hát de mennyivel murisabb lenne már kint lenne az
1: biztos.
0: Utcán, nem?
1: Mindenki valahogy összenevetne, nem?
0: Ez, igen, az egyik csoport az énekelgetne magának, a másik csoport az táncikába menne. Szerintem bulis lenne
1: az világ. Biztos.
0: Na, köszönjük Majának, folytassuk Katával.
1: Kata mindent szeret, nem nagyon van olyan meló, amit ne csinálna meg szívesen, például lelkes házfelújító.
0: Na, hallgassuk.
3: Az a baj, hogy eddig az a típus voltam, amíg meg nem lett a gyermekem, hogy csak mozdulni ne kelljen, csak semmit ne kelljen csinálni, inkább beszélek, énekelek, az lett volna az első. De mióta megvan a gyerekem, és járok mamin babára, és imádom azt a közeget meg a csajokat, azóta lehet, hogy most már a kettő így vetekszik ez a táncolással kapcsolatos, mert most már úgy szeretek mozogni, tehát hogy ezt a mozgásformát, ezt úgy megszerettem, de egyébként az, hogy ezt a testet mozgásra bírjuk, ez hatalmas mentális erő kell hozzá, tényleg én utálok mozogni. Én ezért lettem hangszeres művész, mert mi többnyire ülünk vagy állunk egy helyben, tehát nem kell mozogni. Nem úgy, mint egy sportoló. De most, ha választanom kellene, akkor inkább a táncosat választanám, hogyha választanom kell, és minden furcsa hangját, bocsánat, de mellettem van egy 7 hónapos kisbaba. Köszönöm.
1: Na. Hát igen, mert akinek van gyerkőc, ezt ugye így van egy ilyen ösztönös mozog, hogy felszed a gyereket, és már mozogsz. És akkor van egy legalábbis, én amennyire így emlékszem vissza a gyerekeimre, és akkor így elkezdesz egy ilyen ringató, vagy legalábbis valami olyan mozgást végezni, kapásból egy gyerek a kezedben van, hát hogy úgy, nem tudom, úgy ez így jön összesen, legalábbis nekem így volt.
0: No, hát akkor változik az ember, ugye?
1: Abszolút. Abszolút. De lehet, hogy van olyan, aki majd mind a kettőt választja?
0: Nem lehet mind a kettőt, Fali, ez egy eldöntendő kérdés.
1: Ez eldöntendő. Oh,
0: vagy, sem. Vagy. Jó. Nincs elő mindkettő, mert olyan sincs, hogy egyik sem.
1: Ja, jó.
0: Na, okay. Köszönjük Majának és Katának, hárman vannak, még folytatjuk majd a dalok után.
4: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Jó reggelt, 7:22-kor, ez az Antit reggel. Folytassuk a mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy inkább közlekednének mindig táncolva, vagy pedig beszélnének énekelve. Folytassuk Gyurival.
1: Gyuri az az ember, aki a születésnapjára is fasírtot kér.
0: Így van, a mi fasírtos emberünk. Hallgassuk.
2: Én a leghatározottabban inkább táncolva járnék, mint énekelve beszélnék, főleg azért, mert nagyon kevés kivételtől eltekintve nem nagyon szeretem az operát és a musicalt, ahol ezek nagyon sokszor előfordulnak, ezek a műfaj elemek, és hogyha folyton valami olyanban kéne élnem, amit nem szeretek, meg indokolatlannak tartok, mint a random énekelgetés, sőt az állandó énekelgetés, akkor inkább a tánc, akkor legalább lennének ilyen ikonikus táncmozdulatom, amiktől nagyon-nagyon menő lennék, meg talán egy kis súlyfelesleget is le lehetne dobni a folytonos táncolással.
1: Na, mennyire jó. De lehet hörgös metált is énekelni, tehát nem muszáj operát, meg musical, tehát nem csak nem olyan faj létezik.
0: Nem olyan egyszerű ám az.
1: Jó, csak most itt próbáltam arra utalni, hogy nem csak ezt a két műfajt lehet énekelni, hanem lehet, nem tudom, népdalokat is például, vagy nem tudom, gyerekdalokat, mondókák, na.
0: Tehát, most nem az, nem az a lényeg, hogy mit énekelsz, hanem hogy ugye úgy beszélsz. Tehát ahogy beszélsz, azt kell énekelve tedd.
1: Igen.
0: Amit mondasz, azt nem mondod,
1: hanem énekelve. Világos, hanem hogy énekelve így dalolálsz. Hát mégis...
0: Hát nem tudom. Elég kellemetlen lenne szerintem.
1: Kellemetlenebb, mint táncolva
0: közlekedni. Szerintem igen. Sokunknak nincs olyan hangja, hogy annak így...
1: Vagy csak sokunk azt hiszi, hogy van, és akkor
0: az meg a másik fele, igen.
1: Ők vannak most az X-faktorban.
0: Például. Köszönjük Gyurinak is. Ketten vannak, még folytatjuk majd, de előbb zenélünk.
3: A Fokkedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: La Bamba 7:30 pénteken, ez az Antris reggel. Folytassuk gyorsan a mai napi ötösünket. Ugye hárman már megosztották velünk, hogy inkább közlekednének mindig táncolva, vagy pedig nem beszélnének énekelve, és akkor folytassuk most Borival.
1: Bori amellett, hogy tanít, maga is tanul, hisz így lesz mindig napra kész és hiteles.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát az én koromban annyira már nem szeretnék sem énekelve beszélni, és sem táncolva járni, de gyerekkoromban jellemző volt rám az, hogy gyakran énekelve beszéltem. Szerintem ezen szinte minden gyerek így átesik. Felnőttként, ha választanom kellene, akkor most is ezt választanám. Különböző dalokat átmásítva és átalakítva énekeltem anyukámnak, akit ezzel a világból ki tudtam volna kergetni. Úgyhogy ha kellene választanom, akkor ma is ezt választanám.
0: Na, énekelve beszélne, Bori.
1: Most akkor hogy is állunk? Van egy énekelve, van egy táncolva, van még egy táncolva.
0: Így van. Hát,
1: és az első, a maja ahhoz, hogy maja, amit is mondott.
0: Énekelne.
1: Igen, akkor kettő-kettőnél.
0: Döntetlen van,
1: Jó.
0: Na, Gergő dönt az egészről akkor.
1: Gergő régebben Hamvas Béla idézetekkel kergette ki a világból az ismerőseit.
0: Így van, emlékszem. Hallgassuk.
3: Ha mindenképpen választani kellene, akkor inkább az éneklősre voksolnék, viszont ami még rosszabb, mint ezek külön-külön, az ezek együtt. A Buffy a vampírok rémében volt egy olyan rész, hogy valamilyen démonok kerítették hatalmába Sunnydale-t, amik miatt mindenki csak musical betétekkel táncolva meg énekelve egyszerre tudott kommunikálni, és amikor egy-egy ilyen betét véget ért, a szereplők sem értették, hogy mi történik. Na, ez az a világ, amit nem kívánok senkinek.
1: Na, látod, benne is fel.

0: Emerült, hogy egyszerre a kettő.
1: Hát, hogy az lenne a legrosszabb, igen. De hát, akkor nyert az ének.
0: Hát, te melyik? Te a táncolós lenne. Jó, hát te is ezt csinálod így, mi a napközben kimész ide a stúdió elé, akkor is én mozogsz inkább.
1: Úgyhogy... hát, itt bent énekelek, ott kint meg táncolok.
0: Jó.
1: Nagyjából. Te meg akkor?
0: Én szívem szerint egyiket sem
1: választottam.
0: Nem tudom. De inkább táncolva, nem?
1: Na, maradjon.
0: Maradjon.
1: Ne, akkor nyert a tánc.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Mert te is tánc. Igen. Akkor
1: már akkor táncikálunk. Mennyire humoros lenne kint lenni tényleg, hogyha táncikálva járkálnánk. Na hát akkor ebből elég is volt. Ennyi, köszönjük a napjátos tagjának a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy fülelje, hogyha utazni készül.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
5: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
2: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
1: És már itt is vagyunk az útinfokkal, valami a pálya.
0: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térségek között aszfaltoznak, ezért a 155-ös és 161-es kilométer között lezárták a külső sávot. A Budapest felé vezető oldalon pedig a 177-es és 175-ös kilométer között híd átereszjavítás zajlik, a belső sávot lezárták, illetve továbbra is az M60-as autópályán, az M6-os autópálya irányába a 23-as és 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, ezért a külső és a leállósávot lezárták.
1: Köszi, Vali, hogyha a térképre közelítek, akkor azt látom, hogy a buszpályaudvar környékén van egy kis dugó, talán, de elméletileg semmi komoly. Ezen túl pedig tényleg szabad a pálya mindenfelé a városban, ami jó hír, hogy nincsen fennakadás, ettől függetlenül vezessen körültekintően óvatosan a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rend kívül, akkor csörögjön a 74-444-444-en. Segíthessünk, jó utat kívánunk!
2: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Jó reggelt, 7:45-kor pénteken, ez az Antrit reggel, és hát ez a Vali Time.
1: És ahogy Dávid mondta, reggel ő is fázott, én is fáztam, mikor
0: nem
1: jöttem.
0: Nem fáztam, azt mondom, majdnem fáztam.
1: Majdnem, ó, bocsánat, akkor nem voltam pontos, de most itt kim voltam az előbb. Eléggé hűvös van, és fúj a szél, és attól még hűvösebbnek érződik egyébként, úgyhogy én nem hoztam pulcsit, vagy kiskabátot, jó lett volna, hogy aki még elindul, akkor egy kis vékonyat valamit vigyel magával. Egyébként meg szép napos idő van, és egész nap ez is várható, mert se csapadék, se felhő nem lesz a végén, és csapadék sem várható, viszont erős lesz a szél, és hát az UV-sugárzás is ezáltal, hogy nem lesz felhő az égen 11 óra és 14 óra között, 25 fokos maximum várható ma, kellemes, mérsékelt, meleg nyári idő lesz ma.
0: Így van, és érdemes arra is kitérni, hogyha este megy bulikázni, akkor vigyen magával tényleg kis kabátot, mert nagyon-nagyon hűvös lehet az éjszaka. Igen. Így van, erre érdemes tehát akkor készülni. Nyári ruhadívat tippünk egyértelműen. Aztán gyorsan az orvos meteorológiát lessük még meg. Gyenge hidegfronti hatásban lesz ma részünk. Emiatt előfordulhat fejfájás, migrén, illetve jelentkezhetnek görcsös panaszok és vérnyomás problémák. A szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Majd a napos időszakok viszont jó hatással lehetnek szervezetünkre, erre is érdemes akkor készülni, így tervezze meg tehát a mai napját, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba. Zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk!
2: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: 2 perc múlva 8 óra lesz. Ez az Antit reggel, és akkor összegezzük a mai óránkat. Ugyebár a napi 5-ös tagjait kérdeztük arról, hogy inkább közlekednének mindig táncolva, vagy pedig beszélnének énekelve.
1: A táncolás nyert.
0: Velünk együtt,
1: ugye.
0: Miattunk
1: nyert.
0: Nem, miattunk, mert náluk ugye 3-2-re nyert az éneklés, és akkor igen, mi mindketten inkább táncolgatnánk, és akkor így lett.
1: Mert így gyorsan elképzeltem, hogy ezt hogy lehetne kivitelezni, és hát azért nem olyan egyszerű.
0: Nagyon jó lenne.
1: Igen. Biztos így az emberek máshogy állnának. Hogyne. Máshogy indítanák a napjukat.
0: Ez ugyanolyan, mint hogy mindenki annyira komolyan öltözködik. Bolondos ruhákban járnának az emberek, mennyivel más lenne a hangulat.
1: De figyelj, egy mosolytól is néha ledöbbennek az emberek, hogyha az ember akire rámosolyog, vagy kedveset
0: hát
1: szól.
0: Még attól is,
1: még attól is. Pláne, hogyha még nevetgélünk a rádióban.
0: Végképp. Mit képzelünk mi magunkról? Na, köszönjük a napjátos tagjainak a közreműködésüket, a mait, meg az egész hetit igazából elengedjük őket, és a folytatásban beszéljünk ilyen furcsa, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem, hírekről. Mert hogy egészen elképesztő. Igen. Például krokodilos vízes árkotásnak egy börtön körül.
1: Igen.
0: 2026-ban elképesztő. Na, ilyen hírekkel folytatjuk majd. Maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej!
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zár szaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Stabil a fővárosi agglomeráció ivóvízellátási rendszere. Továbbra is feszült a helyzet az Egyesült Államok és Irán között. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil, biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a fővárosi vízművek vezérigazgatója a témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakosság ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil, természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki. Az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbeavatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízítóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba. Úszkált, majd egyelőre tisztázatlanokból elmerült és a vízbe fulladt. A keszthelyi rendőrkapitányság eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Az Egyesült Államok Irán elleni katonai csapásokkal fog válaszolni a Teherán támogatását élvező jemeni húszik által végrehajtott, a tengerhajózást fenyegető támadásokra, közölte Donald Trump, amerikai elnök. Internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök arra reagált, hogy húszi fegyveresek szerdán megtámadtak két szaúdi hajót. Ha ezt még egyszer megteszik, akkor azért az Egyesült Államok Iránt teszi majd felelőssé, ugyanis a húszik Irán megbízottjai, így Irán komoly katonai büntetés részesül, valamint természetesen maguk a húszik is, írta.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Pozitív péntek reggelt, ez az Antrit reggel, július 24-én, 8 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk a Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Péntek van, a hetet ugye jó hírekkel kezdjük, akkor zárjuk ilyen hihetetlen hírekkel, vagy nem is tudom még, hogy minek
1: nevezzük. Hihetetlen hírekkel, na, az jó. Az
0: igen.
1: Jó.
0: Meg még programajánlónk is, lesz. Majd, úgyhogy nem menjen sehova.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, 8:16, július 24-én, pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor beszéljünk ilyen hihetetlen hírekről.
1: Mert hogy van egy nadrág, ami sorra szedi az áldozatait.
0: Hihetetlen, tényleg.
1: Mert hogy a Zara márkának, ugye a Zara márkának megjelent egy új nadrágja, amiben hát a cikk szerint esnek kellnek a nők, mert hogy hosszú, lenge, széles szárú nyári nadrág azzal vált hát így ismerti az elmúlt napokban, hogy képtelenség járni benne. És olyan beszámolók jöttek a használóktól, hogy úgymond ilyen gyilkos szándékú nadrágról beszélnek, és kisebb-nagyobb baleseteket okoztak. Mert hogy annyira, nem tudom, széles, most nézem a képeket, csak ilyenkor az merül fel benne, hogy akkor miért veszik fel? Mert hogy divatos, mert hogy márka, igen. És igen. Akkor az menő?
0: Igen. És én a videót nézem.
1: A videót? Az egyik porrójárt vásárló azt írta, hogy a térdeim örökre hegesek lesznek a nadrág miatt.
0: Így van.
1: Egy másik pedig azzal viccelődött, hogy a Zara nadrág olyan nagy számban szedi áldozatait, hogy akár a Netflix még dokumentumfilmet is készíthetne róla. Hát ilyen hihetetlen. Egyébként tényleg így a képeket elnézve ilyen nagyon hosszú,
0: nagyon bő.
1: Hát ebbe képtelenség közlekedni.
0: Hát de mégis próbálkoznak vele.
1: És nem értem, hogy
0: sőt,
1: akkor miért.
0: Sőt, nem csak az, hogy bő, hanem hogy annyira hosszú, hogy belóg a cipő alá.
1: Igen.
0: Tehát miért veszel olyan nadrágot, ami nagy rád?
1: Igen. Akkor volt egy olyan komment, hogy egy hölgy az esése után lerövidítette a nadrág szárait.
0: Gyönyörű, hát vegyen másik nadrágot.
1: Igen.
0: Minek kell ilyen?
1: És akkor még veszélyesebb ez a nadrág, hogyha az ember papucsa vagy szandállal veszi fel.
0: Hát na, a lényeg az, hogy nem nyáresti sétákhoz tervezték.
1: Igen, egyébként pedig 10 000 forintért vásárolható meg a webshopban ez a
0: egy
1: nadrág. Ez a nadrág, igen.
0: Jó, és akkor még az életedre is tör ennyi pénzért.
1: De hát már CNN is felkapta egyébként a témát, és megkeresték az arát, de hogy a cég nem válaszolt a kérdésekre.
0: Ez a divat, ez ilyen, nem?
1: De ennyire, de tényleg, hogy ez a... Mindegy csak, és de hát látom, ránézek, és azt úristen, ebben nem lehet kényelmesen közlekedni. És
0: de nem biztos, hogy ezt látásból tudod.
1: Hát az is csak látod, hogy fölveszed, és lóg rá a lábadra, a cipődre is, és csak felpróbálom, és akkor megyek benne egy-kettőt, mondjuk hát, a próbafülkében.
0: Online rendelték.
1: Az is igaz, igen. Hogyha online, akkor ez így nem látszik. Na, hát...
0: Hát nem tudom azért.
1: Szóval, hogy van egy nadrág, ami az áldozatait szedi.
0: Annyira érdekes, hogy túlélte, az ember csak annyi mindent túlélt.
1: Igen.
0: És akkor jön egy nadrág.
1: Kell a kihívás? Kell a kihívás, mindig valami lehet, újdonság, nem tudom, meg lehet oldani.
0: Hihetetlen, igen, valóban. Köszi, Vali, hogy hoztad ezt a hírt. Van még nekünk krokodilos vizesárkunk, meg eladott fénykart, hogy ezekkel folytatjuk, de előbb zenélünk, maradja velünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 4 perc múlva, 8:30 lesz pénteken, ez az Antritor reggel, és akkor folytassuk ezeket a hihetetlen híreket, vagy minek is neveztük, Vali?
1: Hihetetlen híreknek, igen, hihetetlen.
0: No, hát van egy olyan hírünk, hogy már ássák a krokodilos vizes árkot egy izraeli börtön körül. Mert 2026-ban járunk.
1: Az igen, és a kísérleti projekt célja, hogy megnehezítse a szökést a fokozott biztonság mellett őrzött foglyok köztük Hamas terroristák számára. Húha! Ez, hogy megláttam így ezt a cikket, hogy ez most tényleg így van.
0: És akkor, tényleg így
1: és
0: van.
1: Tényleg így van.
0: Tényleg így van. Izraelben megkezdték ugye a Negev sivatagban fekvő börtön körül egy krokodilokkal teli vizes árok kialakítását. Egészen elképesztő. Azt mondják, hogy majd azért úgy csinálják, hogy a krokodiloknak jó legyen.
1: Ja, hogy már mint, hogy így állatvédelem szempontjából?
0: Igen, mert most már arra is figyelni kell, nem elég, hogy
1: nyilván, igen.
0: Muszkálnak majd a krokik, de hogy azért nekik jó legyen.
1: Igen, így, az embernek így a szava eláll, nem? Tehát, hogy így a gyilkos nadrág után jön még ez, hogy krokodilokkal teli vizes árkot tesznek egy börtön köré, hogy ugye ezzel is megakadályozzák a szökéseket.
0: A tervek szerint egy mintegy 180 méter hosszú vizes árok veszi majd körül a börtön egyik részét. Az árokba külföldről behozott

0: környezetben tartása jelentős szenvedést okozna számukra, miközben technológiai és mérnöki alternatívák is rendelkezésre állnak. A szervezet szerint a döntés inkább a választási kampány célokat szolgálhat.
1: Azért milyen durva, hogy ezekre kampányolni, hogy lesznek krokodilok. Na de menjünk gyorsan tovább, mielőtt kifutunk az időből, mert hogy sosem látott pénzért vettek Star Wars fénykardot. A Luke Skywalker karaktere által használt filmes kellék rekord összegért kelt el, forintra átszámítva több mint 1 milliárdot adtak érte.
0: Tehát ezt a fokú rajongást, ezt én így nem igazán tudom. Tehát ez már egy olyan fokú rajongás szerintem, amit hát nem tudom, fel lehet-e így épésszel fogni?
1: Hát nem tudjuk felfogni, ugye arra a kardról van szó, ami a Birodalom visszavágban van, hogy Darth Vader és Luke Skywalker összecsapnak, és akkor ott Darth Vader lecsapja Luke kezét a karddal együtt, és akkor ez az egész, tehát van a kéz is benne a fénykard. Tehát úgy azt vették
0: meg. De ez csak egy filmes kellék.
1: Hát nem.
0: Tehát nem a valóság, ez egy filmes kellék igazából.
1: Igen.
0: Nem? Semmi másról nincs.
1: Hát de milyen lehet vele azért menőzni? Na.
0: Egy azért. Hát.
1: Kilakod otthon vitrínbe, fölviszed a csajokat,
0: uh-huh. De akkor nem is az van, hogy esetleg utána továbbadja valami gyűjtőnek, hanem hogy...
1: Lehet, hogy ő a gyűjtő, aki megvette ennyi pénzért. Uh-huh. 1 milliárd forintnál is többet költött egy műanyag kézre.
0: De hogy ez egy liciten, tehát egy licit harcnak az eredménye lett ez, hogy ilyen magas összegért kelt el.
1: Igen. Ez egyébként majdnem 4 millió dollár. Az 1 milliárd forint az nem lett volna elég kifejező.
0: És azt írják, hogy a maga a fénykard eredetileg egy fényképezőgéphez csatlakoztatható vakú fém fogantyújának átalakításából született, azaz eredetileg is volt köze a fényhez, igaz nem olyan formában, mint a Star Wars világában. A szedben lévő kész szintén eredeti filmes kellék, amit a Luke Skywalker-t alakító Mark Hamill kezéről mintáztak.
1: Na tessék.
0: Na.
1: Na hát akkor akinek nagyon sok pénze van, az vehet ilyen dolgokat is, mert mi másra költhetnénk ennyi pénzt, mint egy fénykardra egy műkézben. Ennyit a hihetetlen hírekről, programajánlóval folytatjuk majd, de előbb zenélünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartador jégkrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5+1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletek.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, 8.42-kor, július 24-én pénteken, ez az Antrit reggel, és ahogy ígértem, programajánlóval készültünk, mert hogy már javában zajlik a Gerjeni Dunarok motoros találkozó, tegnap kezdődött.
1: A 17. Így ez van, már 17. Igen, így van, már tegnap kezdődött, úgyhogy a rock szerelmeseit várják mindenféle zenei programokkal, például ma az Akela lép fel 8 órától, nekem ők egyébként az egyedül ilyen ismerős a rock banda, úgyhogy ma is már egészen délután 1 órától éjfélig zajlanak a programok.
0: Nem éjfélig, éjfélkor
1: kezdődik
0: majd
1: az utolsó koncert, igen. Így van.
0: És meg már fél lesz, hogyha esetleg.
1: Igen. Szombaton motoros felvonulás lesz, Street Fighter bemutató, és hát további koncertek egész éjszaka.
0: Így van, úgyhogy akkor lehet menni.
1: És a szervezőkkel készítettünk, itt voltak az Antrit reggelben, múlt héten a szervezőkkel beszélgettünk, úgyhogy a YouTube csatornánkon vissza lehet hallgatni ezt a beszélgetést, mert hát azért ez már 17. alkalom, azért ez már, és azt hiszem, hogy, ha jól emlékszem, el is mondtad az egyik szervező, hogy az a gyerkőc, aki ma kimegy, akkor még babakocsiban tolták ki az első ilyen koncertre, úgyhogy ez már egy ilyen hagyományos rendezvény a Gerjennek.
0: Így van, úgyhogy akkor tessék kifáradni, körülnézni, megnézni, és van még sportunk is a hétvégére, ugye?
1: Így van, ugyanis Domboriban Sporttolna Triatlon Fesztivál lesz, mégpedig már a 42. alkalommal rendezik meg. Reggel 9 órától, 8:30-tól már toronynál, most hirtelen nem jut eszembe, a kajakkenu toronynál. Igen. Ott kezdődnek a programok, ott lesz egy ilyen futóverseny, fel kell futni a tetejére, ha jól emlékszem, 107 lépcső van, úgyhogy ott majd díjakat is, ilyen kis ajándékokat lehet átvenni. Gyerekeknek is készülnek, olyan is lehet, hogy valaki most szeretné először kipróbálni a triatlon, és hát a profik már délután fognak indulni 3 óra körül, közel 1000-en neveztek az idei triatlonra. Úgyhogy ez egyébként is, hogyha nézelődni is, nagyon jó program, nem lesz az a túlságosan meleg, kellemes idő lesz,
0: hogy
1: holnap, így van, holnap kint volt Domboriban. Így
0: na, hát akkor oda is lehet menni egy kicsit nézelődni sportot, meg kipróbálni ezt, azt, amazt, úgyhogy akkor jó szórakozást bármiket is választja. Zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 3 perc múlva 9 óra lesz, július 24-én, pénteken, ez az Antit reggel, és mióta belebotlott a nyelvem a dátumba, azóta egész jól.
1: Az egész jól, ez meg gyakoroltad, Dávid, itt a szünetekben.
0: No, arról igen. Beszéltünk ebben az órában, hogy milyen hihetetlen történések vannak a világban, ugye...
1: gyilkos nadrág szedi áldozatait, mert ugye a nők akkorát esnek a Zara egyik ilyen nyári nadrágjában szinte, hogy hát ilyen sérüléseik, konkrét sérüléseik lesznek. Aztán beszéltünk a Izraelben.
0: Krokodilos vizesárok épül egy börtön körül.
1: Igen, azért, hogy megakadályozza ugye a szöknivágyó rabokat, hogy egyáltalán elvegye a kedvüket attól, hogy megszökjenek. És hát a top-top az a fénykard. Mennyiért is kelt el?
0: Több mint 1 milliárd forint.
1: Térkelt el.
0: Hát majdnem 4 millió dollárért.
1: Igazából egy filmes eszköz.
0: Egy műanyag. Egy műanyag valami.
1: Igen, egy filmes eszköz, amit a Star Wars forgatásához használtak.
0: Én azt mondom, hogy az a pénz jó helyre került biztosan.
1: Na, úgyhogy a hihetetlen dolgok zajlanak a világban.
0: Az egyszer biztos. Köszi, Vali, hogy itt voltál.
1: Akkor szép hétvégét mindenkinek.
0: Szia, szia. A folytatásban pedig Sebestyén István, a Báta polgármester érkezik majd, akivel beszélünk a Mohács 500-ról, ami ugye idén van, és Báta is kapcsolódik ehhez a program sorozathoz, úgyhogy megéri velünk tartani a folytatásban is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos TV-t.

0: Rádiósnak lenni jó?
1: Csúcs technológia Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikusok vagyonosodását, letartóztatták Hankó Balázs volt kabinett főnökét is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felső vezetők esetében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Azt mondta, a jelenlegi immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és a vele egyháztartó élők adataiba, jelezte, hozzátéve, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátették, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén. Gajdos László úgy fogalmazott, a klímaváltozás miatt új prioritásokra van szükség, a természetvédelmi és ökológiai szempontok megelőzik a gazdasági érdekeket. Hozzátette, a biodiverzitás növelése a klímaváltozás kihívásaira adott egyik legfontosabb válasz. A tárcavezető kiemelte, az erdőgazdálkodás megújítását az erdészekkel együtt kívánják végrehajtani. Mint mondta, az nem valósítható meg egyik napról a másikra, és nincs minden erdőre alkalmazható egységes megoldás. Koncos Nóra, Hankó Balázs volt kabinetfőnöke lehet az a személy, akit hetedikként vett őrizetbe és hallgatott ki a Bács-Kiskun megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt, értesült a Telex. A portál rámutatott, hogy korábban arról számolt be nekik a főügyészség szóvivője, hogy egy a nemzeti kulturális alap botrányhoz fűződő további személy egy hónapig tartó letartóztatásáról döntöttek, ám azt nem nevezték meg, hogy kiről van szó. A nyomozati bíró a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az eljárási jog ellenes befolyásolására hivatkozva rendelte el a letartóztatást, amellyel szemben fellebbezést nyújtottak be. Egy kábítószerkereskedőt és vásárlóját értéktetten a rendőrök Pécs belvárosában, amikor az 52 éves férfi éppen amfetamint akart eladni a 48 éves nőnek, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök kedden délután egy autóst igazoltattak, mert a gyanú szerint a volán mögött ülő férfi éppen kábítószert akart értékesíteni a mellette ülő nőnek. A kocsi átvizsgálásakor a rendőrök 264 g kábítószer gyanús fehér port foglaltak le, majd a férfit és utasát előállították, a drogteszt mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott. Kihallgatásokat követően a férfi ellen kábítószerkereskedelem, vásárlója ellen pedig kábítószer birtoklása miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását.
3: Rádió Andrit időjárás.
4: Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
6: Prima péntek reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra múlt július 24-én, Fekete Dávid vagyok. Mohács 500 emlékév van, amiben Bátának is szerepe van, ezért pedig érkezik nem sokára Sebesén István, Báta polgármestere, hogy átbeszéljük mindezt, mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: ez az Antrit reggel, 9 óra múlt 8 perccel, július 24-én pénteken, és ugyebár Mohács 500 emlékév van, és ebben Bátának is szerepe van, úgyhogy fordulok is vendégemhez, Sebestyén Istvánhoz, Báta polgármesteréhez, köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Szeretettel köszöntöm az Antrit Rádió minden hallgatóját.
0: Na hát, hogy kapcsolódik össze Mohács és Báta?
1: Hát, jobban, mint bárki gondolná, hiszen a hadak összegyűjtése az Bátán történt meg, ide hívta össze a második Lajos király a hadsereget. Ugye ez volt a történelem során mindig is hadaknak a találkozópontja, hisz az Eszék-Budai hadi út mellett volt Báta, és itt kereszteződött az Erdélyt a Nyugat-Dunától összekötő szintén kereskedelmi útvonal. Tehát évszázadokon keresztül Báta ezért is volt egy nagyon jelentős városa itt a térségnek. Ide hívták össze a hadakat, az országnagyokat és mindenkit, aki ebbe a csatába döntő szerepet tudott játszani. És ugye itt volt az a haditanács 16-ától 21-ig augusztusban, ami eldöntötte azt, hogy megvívják a csatát, és nem vonulnak hátrébb, vagy éppen ugye Tumoria javaslatára ugye az volt, hogy fizessék inkább a szultának adót, és kerüljék el a csatát. De az ifjú király, ő hadakozni akart, és az országtanács végén az lett, hogy akkor Szapolyait és Tumorit kinevezték fővezérnek, és elvonultak haditáborba, és úgy gondolják, hogy most az oszmánok megvívják ezt a dolgot. Tehát nagyon fontos döntés született itt, ami az egész Magyarország egész későbbi történelmét meghatározta.
0: Az már egyszer biztos. Ugye a Mohács 500 nyilvánvalóan van egy program sorozat, amibe bekapcsolódik akkor Báta is. Mikor lesz ez, és mi az első? Talán a legfontosabb, mi az első legfontosabb program?
1: Hát a Mohács 500 Bátán már február óta megy, Simegi József diakonus előadás sorozatával indult, és szeptember végén Bábel Balázs érsek püspök úrnak a búcsúmiséjével zárul. Amik most jönnek augusztusba, itt a közvetlenül az országtanácshoz kapcsolódó ünnepségek lesznek, és ennek apropóján lesz itt négy olyan rendezvény, amire szeretnék mindenkit meginvitálni.
0: No, akkor csapjunk bele, mi az első ilyen rendezvény?
1: Az első rendezvény augusztus 22-én lesz. Itt egyrészt a bátaiakat és a bátai elszármazottakat hívjuk egy közös találkozóra, egy elszármazottak találkozójára. Ez még csak kapcsolódik magához, eseményhez. De mivel az elszámoltak találkozójának a helye, ez a nagyszigeti térség, ez pontosan az a helyszín, ahol a magyar csapatok annak idején állomáshozhattak, tehát innen indultak el a haditáborba és később a csatába, ezért egy színes programmal készülünk ezen a helyszínen. Lesz itt hadibemutató, mindenféle kézi fegyvereknek, lovasoknak a bemutatója, tűzfegyvereknek a bemutatója, tehát a korszakhoz képest, tehát aki ehhez érdeklődik, ezt szeretettel várjuk. Valamint, ugye mivel régen a csapatokat jelentős mennyiségű egyéb személyzet is kísérték, hölgyek és lovászfiúktól kezdve, tehát egy középkori vásárt is szervezünk, ahol az iniciáló festéstől a korongozáson, szövésen keresztül nagyon sok mindent is lehet próbálni. Itt a fegyverek között is, ugye a tűzfegyverek kivételével a különböző kardokat, pajzsokat, láncingeket fel is lehet próbálni, és meg lehet érezni, milyen volt a régi feeling. Ehhez fog kapcsolódni még a mai modern magyar hadseregnek egy kis bemutatója, tehát várjuk egy, hát még nem tudjuk pontosan milyen egységek fognak érkezni, tehát összekapcsoljuk az 500 évvel ezelőtti technikát és technológiát a maiakkal.
0: Az érdekesnek hangzik. Nyilván a többi program is érdekes lesz, de előbb hallgassunk meg egy dalt, és aztán pedig folytatjuk, úgyhogy ne menjen sehova.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Andrics Ege, 9:15-kor, tehát a 9:40-kor egészen pontosan. Folytatjuk beszélgetésünket Sebestyén Istvánnal, Báta polgármesterével. Ugye Mohács 500 emlékév van, az imént átbeszéltük, hogy már február óta tart Bátán is ez az egész, és hogy augusztus 22-én lesz az elszármazottak találkozója, mindenféle izgalmas programmal, és másnap folytatódik, ha minden igaz.
1: Így van, 23-án lesz a fő megemlékezés nálunk. Uh-huh. Gyakorlatilag ugye ennek az országtanásnak egy emléktábláját avatjuk föl. Ugye a 401. évfordulóra, amelyre a sereg vonult, a hagyományőrzők állítottak emléktáblákat Érttől egészen le Mohácsig. Aha. Ezt a hagyományt szeretnénk mi most megfolytatni azzal, hogy az 500. évfordulóra egy szép márványtábla kerül a helyszínre, ahol ez az országtanás történt. Ugye a 400. évfordulónál még nem létezett a mai templom, hiszen lerombolták 1539-ben, akkor az alszögi templomra került rá a tábla, most viszont a történelmi helyszínen fogjuk a táblát felavatni.
0: Ami a Szentvér Bazilika?
1: Igen, a Szentvér Bazilikánál lesz.
0: Szóval táblaavatás, meg Szent Mise is.
1: Mondanám. Így van. A táblaavatásra is megfelelő külsőséget igyekszünk biztosítani, így a díszszázadból egy díszelgő alegység fogja a táblát szegélyezni, ők fogják a koszorúzást végezni, lesz egy megemlékezés, és utána a Bíró László tábori püspök úr fogja a Szent Misának, ő lesz a főszerevlánsa a Szent Misének.
0: És itt nem áll meg a történet, mert hogy utána folytatódik, azt követő csütörtökön folytatódik a programsorozat?
1: Ugye a különböző megemlékezés folytatódnak, tehát érkezik hozzánk 27-én csütörtökön a 10. lovas zarándoklat. Uh-huh. Itt különböző lovas egységek indulnak el az ország különböző pontjairól, tehát jönnek az Észak-Közép hegységből lovon, de a szekszárdi rádi huszárezred is hozzá kapcsolódik ehhez a csapathoz. A sajföldi kopriások a Sió mentén fognak végig lovagolni, és úgy ott ülnek össze a csapatok ismételten Bátán. Mm. Ez azt jelenti, hogy 27-én estére körülbelül 60-80 lovast várunk, ami a mai viszonyok között egy igen tekintélyes lovas egységnek számít. Gyakorlatilag, hogy ne csak a lovasok legyenek ott, a nap során már reggel tábort vernek a börzsönyi nehézgyalogosok és a Benjamin de Noir hagyományőrző egyesület. Nem csinálunk központi programot, hanem amikor összejön néhány család, 10-20 ember, akik beöltöznek, szintén fegyverekbe és fegyveres bemutatókat fognak tartani.
0: Aha.
1: És szintén fel lehet próbálni a fegyvereket, ki lehet próbálni, lesz fegyversimogató ebbe. És ott egy középkori tábor lesz felállítva, uh-huh. és ahogy jönnek az emberek folyamatosan a nap során, szerintem kb. 10 órától kezdve, a lovasok érkezése valamikor 16 óra környékén fog történni, és hát így lesz ez a 27-i nap.
0: És akkor oda is bárki kimehet?
1: Bárki, minden program nyilvános és ingyenes.
0: És lesz dínom-dánom? Mindenféle?
1: Hát a lovasoknak mindenféleképpen, egy jó kis bátori csúszás csibével várni.
0: Az nagyon jó.
1: Úgyhogy igen, fogadjuk őket.
0: Szuper, és itt sem állunk meg, csak elmegyünk egy dalra, aztán folytatjuk, mert folytatódik majd ezután a programsorozat, maradjon velünk.
2: Ez az Andrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrics reggel 9:22-kor folytatjuk beszélgetésünket Sebestyén Istvánnal, Báta polgármesterével. Mahács 500 emlékév van, kapcsán beszélgettünk ma, és hát 27-ig jutottunk, augusztus 27-ig, és másnap folytatódnak a lovasoknak a programjai, ha minden igaz.
1: Így van.
0: Így van, szuper.
1: Tehát a csapatok ott állomásoznak, itt fognak aludni, ahol régen a magyar királyi hadsereg is állomásozott. Uh-huh. Reggel a reggeli után ők beöltöznek, mindenki a saját ruhájába, viseletébe, tehát lesznek egy különböző koroknak a színes viseletei, tehát a honfoglaláskori harcostól a 23-ig, tehát ebbe a színes viseletbe, ez a 60-80 lovas végig fog lovagolni Bátán a Nagyszigettől föl a Bazilikához, és ott fogják megkoszorúzni az előző héten felavatott emléktáblát. Ott egy kis megemlékezés után ők lovon a hegyen keresztül távoznak Mohács irányába. A nap sűrű lesz még nekünk, hisz nagyon sok ilyen hagyományos csoport fog érkezni, kerékpáros zarándoklattól kezdve egészen a harmadik Báta-Mohács lovagi zarándoklatig, uh-huh. és a megemlékezés folyamatosan történnek a nap során.
0: Na akkor térjünk rá erre a zarándoklatra, mert ez nagyon-nagyon izgalmasnak ígérkezik.
1: Hát igen, ez a lovagi zarándoklatnál is gyakorlatilag a megemlékezők a saját kis ruháikba jönnek benne, tehát itt a lovagok páncélba, tehát az erebék a páncélokba, a páncélingekbe fölöltözve fogják ezt a zarándoklatot végrehajtani. A műsor érdekessége az lesz, hogy éjfélkor, tehát 29-én 0 órakor Bátán indul a megemlékezés egy fáklyás istentisztelettel, amely keretében az 1539-es mészárlásnak az áldozataiból kb. 30 ember csontjait az elmúlt év szeszélyes időjárás előhozta. Ezeknek a fáklyás istentisztelet közepette való újratemetésével fogjuk egy kicsit színesíteni ezt a megemlékezést. Körülbelül ez a lovagi zarándoklat olyan 2-2:30 körül gyalog szintén a hegyen keresztül fáklyás vonat felvonulással indul Mohácsra, és majd érkezik meg a csata helyszínére, vagy ottani megemlékezés helyszínére.
0: Ez egy ilyen körülbelül 20 kilométer, 25?
1: Igen, körülbelül ez egy akkora 20 kilométeres.
0: És erre is bárki?
1: Minden programunk ingyenes, és minden programunk látogatható, nyilvános. Tehát aki egy ilyen színes éjszakai istentiszteletet, fáklyás felvonulásos páncélos vitézes versenyre szívesen részt venne, szeretettel várjuk.
0: Mondjuk azért az durva, hogy 25 kilométer, tehát ott gondolom, hogy olyanok jelentkeznek, akik bírják is.
1: Hát igen, ez azért emberpróbáló, hisz régen azért ez nem volt olyan egyszerű páncélban, fegyverzettel letenni ezt, lehet hozzá csatlakozni simán sportcipőbe, és
0: szerintem úgy is kihívás tud lenni.
1: Ez is kihívás, így van.
0: Nagyon jó. Van még valami erre a napra?
1: Nem. Gyakorlatilag ezzel 29-ig átadjuk a stafétát Mohásnak, és Mohás veszi át a megemlékezésnek a további részét.
0: Szuper, akkor zenélünk, és aztán összegezzük, hogy mi is lesz akkor így röviden, hogy nehogy valami felett elsiklodjunk, vagy hogy is mondják ezt, úgyhogy zenélünk, aztán folytatjuk.
2: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: Egy percen belül 9:30 lesz, péntek van, ez pedig az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Sebestyén Istvánnal, Báta polgármesterével. Mohács 500 emlékév, ez a mai témánk, amiben Bátának is szerepe van. Végigmentünk rajta, hogy milyen programok lesznek, de egy picit összegezzük, nehogy valami elmaradjon.
1: Jó, köszönöm. Hát tisztelettel szeretném megkérni minden Antrit hallgatót erre a programsorozatra. Igazából 4 napban sűrűsödik össze itt a Bátán az emlékév kapcsán összeállított programjaink. Első az 22-én lesz az elszámozott találkozójába, ahol a Bátára elszámozott várjuk a jósúszás csibére, majd ezzel párhuzamosan folyik egy középkori katonai tábornak az életének a megismerése különböző hadibemutatókkal, és a tábort kísérő különböző mesterségeknek a bemutatóival, tehát lehet majd szőlni, iniciálit festeni, solymászkodni, és tehát színes program lesz, minden középkori vásár, malacsütéssel, és minden érdekességével. A napnak a végét pedig a helyi hagyományozó csoportoknak a bemutatói fogják zárni, tehát egy színes kulturális műsorra is zárjuk ezt az egészet. Maga a központi megemlékezés az 23-án lesz Bátán. Itt az jelenlegi országgyűlés ajándékaként kaptuk meg egy márványtáblát, aminek a felavatása fog megtörténni, valamint hogy a Bíró László tábori püspök fog itt az elhunytak lelküdvéért egy szentmisét bemutatni. A következő időszak az a 27-e 28-29 lesz. Uh-huh. Ebbe az időszakban egy kis szünidő végei tábori programot kívánunk nem csak gyerekeknek. Tehát ismételten 27-én meg lehet ismerni a különböző középkori fegyvereknek a használatát, fel lehet próbálni, lehet egy kicsit egymással adakozni ebbe a dolgokba. Az egész nap során ez fog történni, majd délután 4 órakor megérkezik körülbelül egy 60-80 lovas, aki ott le fog táborozni. Másnap ez a lovas csapat beöltözik különböző hagyományőrző viseleteikbe, és egy ilyen nagy bandírium keretében végigvonul Bátán a Nagy-szigettől, ahol 500 évvel ezt is a tábor volt, a bazilikához, ahol az országtanácsnak a eseményei zajlottak. Ezt a táblát megkoszorúzzák, és ők ugye elmennek Mohácsra. A nap során a bazilika végig nyitva lesz, és az emlékezőknek lehetőségük lesz ott is lerúgni a tiszteletüket. Az esti időszakra érkeznek meg a 3. Báta Mohács lovagi zaraklándatnak a résztvevői. Ők éjfélkor egy szentmisével indítják a megemlékezés napját. Ők is természetesen beöltözve páncélba, páncélinkben, fegyverekkel vesznek részt ezen. Tehát nagyon színes és érdekes fáklyás istentisztelet lesz a külső oltárnál. Ami összekapcsolódik egy középkori csontok újratemetésével, mondja ők ugye elmennek a hegyen keresztül Mohácsra. Minden programunk ingyenes, és szeretettel várunk bárkit. Ezekre lehet csatlakozni, fegyvert kipróbálni, de akár elszarándokolni Bátától Mohácsig, és így emlékezni az 500 évezeti hősökre.
0: Na hát akkor sok sikert kívánok, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a lehetőséget, és mindenki szeretettel várunk Bátán.
0: Minden jót. Mi pedig rátérünk még a hétvégi időjárásunkra, úgyhogy ne menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő,

0: fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő két éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
1: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
1: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
1: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
3: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
4: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló, és a lóval mi lesz?
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 3:10 múlt el éppen most. Ez az Antit reggel, és ahogy ígértem, nézzünk rá még egyszer az időjárásunkra. 22 fok környékén járunk jelen pillanatban itt Szekszárdon. Ez olyan sokkal már nem lesz melegebb, 25 lesz majd a maximum, és igazából ahogy most látjuk, olyan lesz egész nap, majd olyan 2 magasságában talán gyülekeznek a felhők, de azon túl nem lesz probléma a napsütéssel. Amire érdemes odafigyelni, az az, hogy élénk lesz az északi szél, ez emiatt hűvösebbnek érződhet majd talán a hőmérséklet. Aztán nézzük rá még a hétvégére is. Szombaton, tehát holnap 28 fok maximumot jósolnak, és van egy népi jóslatunk, ami úgy hangzik, hogy ha sok a felhő az égen, sok lesz a hó, ha nagyon süt a nap, akkor hideg lesz a tél. Holnap. Hát ezt megállapíthatjuk majd holnap. Aztán vasárnapra lehet tervezni még kinti programokat, mert 31 fok lesz majd a maximum, az, ami talán elviselhető. Aztán hát majd érkeznek, visszajön a meleg, a kánikula, a jövő vasárnapra 38 fokot jósolnak, de majd, hogyha odaértünk, akkor átbeszéljük azt. Úgyhogy így tervezze meg a hétvégéjét. Igazából ma 25, holnap 28, vasárnap 31 fokos maximumra kell készülni, így kalkuláljon. Tehát zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket. Maradjon velünk!
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 3 perc múlva lesz 10 óra, július 24-én pénteken, ez az Antrit reggel, röviden összegezzük, mi történt eddig. A napi ötös tagjait kérdeztük arról, hogy inkább közlekednének mindig táncolva, vagy pedig beszélnének helyette énekelve folyamatosan. Igazából 3-2-re nyert náluk az énekelve beszélés, Valival mi fordítottuk meg a tánc javára az egészet 4-3-ra. Köszönjük a közreműködésüket. Aztán pedig beszélgettünk ilyen mindenféle hihetetlen hírekről, tényleg elképesztő dolgok történnek a világban. Végül pedig Sebessén István Báta polgármestere volt a vendégünk, akivel átbeszéltük a Mohács 500 emlékév kapcsán, hogy Bátán milyen események lesznek. Majd mozgalmas volt. A folytatásban is jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei Géci Adriannel. Holnap reggel 6-tól nem én jövök, hanem majd hétfőn. Addig is kellemes hétvégét, minden jót. Fekete Dávid vagyok. A viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a TISZA frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a TISZA kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottság és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizető helyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelező tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. 3 természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök közcímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázati értékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg test súlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
6: Szép pénteket kívánok önöknek, én Géci Adrien vagyok, és innentől kezdve délután egyig együtt rádiózhatunk, erre az időre pedig sok jó dolgot ígérhetek önöknek, úgyhogy unatkozni senki sem fog, rádiózzunk együtt.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. És ma július 24-e péntek van, ne felejtsek el felköszönteni Kinga és Kincső nevű ismerőseiket, ezután nekik van a névnapjuk, ami pedig az időjárásunkat illeti. A mérsékelten meleg, kis és szeles időre számíthatunk, délután 25 fok várható itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a hétvége időjárását illeti, holnap, vagyis szombaton sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felő képződés, viszont csak elvétve az észak-keleti tájak fölött alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Holnap napközben 25 és 31 fok várható itt Szekszárdon és környékén. Vasárnap napközben már többfelé megnövekszik a felhőzet, és nyugat felől helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, a legmelegebb órákban pedig majd 25 és 32 fokra van kilátás.
1: Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha már itt a nyár és Szekszárd környékén is szépen nőnek a kertben a paradicsomok, paprikák, uborkák és tökfélék, akkor már is mondok most egy egyszerű praktikát, amit egyes kertészek szívesen kipróbálnak. Nem kell hozzá már csak egy marékrizs, és most nem ebédet főzünk belőle, hanem a palánta alá kerülhet. A módszer lényege, hogy egy kisebb marék nyers rizst az ültető gödör aljára szórnak, majd néhány centiméter földdel lefedik, és csak ezután ültetik el a palántát. A rizs a nedves talajban idővel puhulni és bomlani kezd, a benne lévő szerves anyagok pedig a talaj mikroorganizmusainak jelenthetnek táplálékot. A kertészek szerint ez közvetve segítheti a talaj életet, és a rizs környezetében valamivel tovább maradhat nedves a föld. Ez jól jöhet a meleg, száraz nyári napokon, amikor Szekszárd környékén is gyorsan kiszáradhat a talaj. De azért ne gondolja senki, hogy mostantól a locsolókanna mehet szabadságra. A rizs nem helyettesíti az öntözést, a komposztot és a megfelelő tápanyagú tempótlást. A mennyiséggel is érdemes vigyázni, egy palánta alá legfeljebb egy kisebb marék kerüljön, mert a túl sok rizs erjedhet, kellemetlen szagot okozhat, és még a kártevőket vagy a penészgombákat is oda csalogathatja. Szóval egy kis rizs mehet a palánta alá, de csak mértékkel, és persze a paradicsomnak továbbra is több esélye van a túlélésre, kap napfényt, vizet és egy kis odafigyelést.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsítkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsítkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
0: Menő ajánlatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma szarvasgulyással várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü szilvás gombóc fahíjas porcukorral, a B menü pedig strapacska tejföllel. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt jókai bablevest ebédelhetünk borzas feknivel. A főételek közül pedig kérhető házi húzott rétes, vagy választható vésős lecsó tarhonyával. A C menü pedig vasi pecsenye petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával. A pizza ma mai kínálata, itt tejszínes, tárkonyos, csirkeragú levessel várnak bennünket. Az A menü leves plusz erdélyi sertéstokány tarhonyával, a B menü pedig leves plusz rizsfelfújt eperöntettel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A következő percekben pedig egy igazán lendületes sláger következik. Modern hangzás, fülbe mászó refrén és rengeteg energia. Ez a dal pillanatok alatt jó hangulatot varázsol. Már is érkezik David Guetta és a Say My Name itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt közeledik a 11 óra, úgyhogy hamarosan érkeznek a hírek. Utána azonban folytatjuk a pénteki zenei utazást, úgyhogy maradjanak velünk, mert a híreket követően újra a legjobb slágerek szólnak majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartadori ékrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostruvia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5+1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletekben.
5: Már megint egy hétfőked.
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottság és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizető helyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelező tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök címzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázati értékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg súlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 101.
0: Szép pénteket kívánok önöknek, Ingi Ici Adrián vagyok, a hírek után pedig már is folytatjuk a zenés kikapcsolódást. Akár dolgoznak, akár úton vannak, vagy éppen egy kis pihenőt tartanak. Örülök, hogy velünk vannak.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió
8: Andrit. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Nyáron különösen fontos, hogy aki teheti, adjon vért. Sokan szabadságon vannak, utaznak, emiatt pedig ilyenkor még nagyobb szükség van azokra, akik egy órát rászállnak erre. Tolna vármegyében a következő napokban több helyszínen is várják a víradókat. Szekszárdon július 27-én reggel 8 és délután 5 óra között lehet vért adni a szekszárdi területi vérellátóintézetben, a Béri Balog Ádám utcában. Július 28-án Dombóváron a Kórház utcai transfúziós osztályon várják a véradókat reggel 8 és délután 3 óra között. Pusztahencsén pedig délután 2 és 5 óra között a művelődési házban lesz véradás. Július 29-én Tengelicen a faluházban lehet segíteni délután 2 és 5 óra között. Július 30-án ismét Dombóváron lesz intézeti véradás, Zombán pedig délután 2 és 5 óra között várják a jelentkezőket a művelődési házban. Július 31-én Szekszárdon zárul a heti lehetőségek sora reggel 8 és délután 2 óra között. A véradás nagyjából egy órát vesz igénybe, de valakinek ez az egy óra akár az életét is jelentheti. Nyáron, amikor sokan elutaznak, különösen fontos, hogy legyenek olyanok, akik elmennek vért adni.
1: Rádió Antrit FM 105.1.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Egy sajnálatos eset miatt fontos információra hívják fel a figyelmet Pakson. Egy gólyam áramütést szemlélt.

0: Ha valaki áramütés szenvedett gólyától áll, a Duna-Dráva Nemzeti Park területi felelős természetvédelmi őrét, Gubacsi Mihályt lehet hívni telefonon. Paksi esetben a dc.duna.com ügyelete is hívható, illetve az ebrendész. A szakemberek folyamatosan dolgoznak azon, hogy minél több villanyoszlop legyen madárbarát kialakítású. Tolna vármegyében is több ilyen beavatkozás történt, Pakson pedig egy hosszabb hálózati szakaszon 30 oszlopon végeztek átalakításokat. A legfontosabb tehát, hogyha elhullott gólyát találnak, ne mozdítsák el, a helyszín és a madár pontos elhelyezkedése fontos információ lehet a szakemberek számára.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
0: Menüajánlatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma szarvasgulyással várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü szilvás gombóc fahíjas porcukorral, a B menü pedig strapacska tejföllel. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt jókai bablevest ebédelhetünk borzas feknivel. A főitele közül pedig kérhető házi húzott rétes, vagy választható vésűs lecsó tarhonyával. A C menü pedig vasi pecsenye, petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával. A pizza ma mai kínálata, itt tejszínes, tárkonyos, csirkeragú levessel várnak bennünket. Az A menü leves plusz erdélyi sertéstokány tarhonyával, a B menü pedig leves plusz rizsfelfújt eperöntettel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy igazi örökzöld következik, amely évtizedek óta emberek millióinak ad erőt és önbizalmat. Egy olyan dal, amely ma is ugyanolyan friss és felemelő, mint megjelenésekor. Már is következik Gloria Gaynor és az I Will Survive itt a Rádió Antriton.
1: A zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan deletűt az óra, következnek a hírek. A térség legfontosabb információi után természetesen ismét zenével folytatjuk, és még sok kellemes dallammal várjuk Önöket. Tartsanak velünk a hírek után is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Lemondott Medina polgármestere, minősítést kapott az Éjes Gyula könyvtár. Többnyire napos, szeles lesz a péntek. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Elfogták és őrizetbe vették azt a 18 éves bátaszéki nőt, aki a gyanú szerint 2026. januárja és júliusa között egy tucat vagyon elleni bűncselekményt követett el Bátaszéken, Szekszárdon és Alsónyéken. A gyanúsított többek között egy nagyértékű motorfűrészt, készpénz, bankkártyát, mobiltelefont, élelmiszereket és különböző bolti árucikkeket tulajdonított el. A terhére rott cselekmények között szerepel egy cukrászda kasszájának ellopása a benne lévő 60 000 forinttal, több bolti lopás, valamint egy kifosztás is. Ez utóbbi ügyben egy ittasan magatehetetlenül fekvő sértett pénztárcájából vett el a pénzt, majd a táskájából élelmiszereket is. A fiatal nőt a rendőrök az év során több alkalommal is elszámoltatták, majd gyanúsítottként hallgatták ki, kifosztás büntette és más vagyoni elleni bűncselekmények miatt. A nő részben beismerő vallomást tett, a bűncselekményeket többnyire egyedül esetenként ismerőseivel, illetve rokonaival követte el. A szekszárdi nyomozók őrizetbe vették a gyanúsítottat és kezdeményezték letartóztatását. A bíróság bűnügyi felügyeletét rendelte el. 3 közlekedési balesetnél is szükség volt a tűzoltók beavatkozására az elmúlt napokban Tolna vármegyében. A balesetekben összesen 3 ember sérült meg. Kedd délután Paks térségében a 62-31-es út 8. kilométerénél egy teherautó és egy személyautó ütközött össze ráfutásos balesetben. A teherautó PVC csöveket szállította, 2 járműben összesen 3-an, köztük egy gyermek utazott. A paksi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit, majd biztosították a helyszínt. A mentőszolgálat a gyermekek és a személyautó vezetőjét könnyű sérülésekkel szállította a szekszárdi kórházba további megfigyelésre. Szerda délután újabb baleset történt Bogyiszló térségében az M9-es autó 12. kilométerénél. Egy személyautó előzés közben egy kamion elejének ütközött, majd megpördült és a szalagkorlátnak csapódott. A műszaki mentést a tolnai önkormányzati és a szekszárdi hivatásos tűzoltók végezték, akik áramtalanították a járműveket. A személyautó 2 utasa közül az egyik könnyű sérüléseket szenvedett, őt a mentőkórházba szállították. Tolna vármegyében idén eddig 135 közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat, a balesetek során 58 ember sérült meg, 2 pedig életüket vesztették. Medina község polgármestere Lang Katalin július 22-én szerdán tájékoztatta a képviselőtestületet és a lakosságot, hogy július 31. napjával lemond a település vezetői pozíciójáról, tudtuk meg a település közösségi oldaláról. Döntését egyelőre bővebben nem indokolta, csupán az önkormányzatokról szóló törvényi bekezdésre hivatkozott, ami a lemondás pontos menetét tárgyalja. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselőtestület következő ülésén kell ismertetnie. Lang Katalin a 2024. június 9-i önkormányzat választáson szavazták meg Medina polgármesterévé, amikor függetlenként indul. A Szekszárdi Éjes Gyula könyvtár elnyerte a Követ Egyesület zöld iroda minősítő rendszer tanúsítványát, ezzel hivatalosan is zöld iroda minősített munkahelyé vált. Hogy mit jelent ez a könyvtár számára, arról Liphauser János igazgatót kérdeztük.
7: Idén elnyerte a könyvtár a Követ Egyesület által gondozott zöld iroda címet. Ennek a története messzire nyúlik vissza, egészen addig, amíg a könyvtár el nem indult a zöld könyvtárra válás útján. Ennek sok-sok olyan lépcsőfoka volt, ami fontos. Kiemelt jelentősége 2023-ban lett, amikor Rotterdamban a világ összes pályázója közül a második legjobb pályázattal elnyertük a nemzetközi zöld könyvtári díjat. Magyarországon 4 ilyen könyvtár van. Mi vagyunk a negyedikek. Ennek a folyamányaként halad tovább a könyvtár az élete. Azért fontos ez a folyamat, mert hogy ezt nem egyik percről a másikra lesz valaki ilyen vagy olyan. Azok a lépések, amiket megteszünk, mind-mind hozzátesznek ahhoz, hogy méltóan szolgáljuk a környezeti fenntarthatóság ügyét. Ebből a szempontból nagyon fontos volt, hogy mi ezzel a zöld könyvtári tevékenységünkkel, illetve az ehhez mellékesen kapcsolódó, de nagyon fontos ifjúsági könyvtári tevékenységünkkel nyertük el a magyar könyvtári szakma legnagyobb intézményi kitüntetését, a könyvtári minőségi díjat. Ez alapvetően egy sokszoros szempontú checklista, amint hogyha végigmegy a könyvtár, akkor nagyon sokféle szempontot figyelembe véve nézi meg azt, hogy az a munkahely, ahol emberek dolgoznak irodai körülmények között, az mennyire felel meg a környezettudatosságnak, illetve annak a fajta humán szempontoknak, hogy az emberek ott tudjanak jól dolgozni. Ezzel együtt vettük végig az összes lépcsőfokot, itt a szeméthasználattól kezdve, papírfelhasználáson, a levegőztetésen, a világításon, a légkondicionálás használatának milyenségén, stb.
6: Július 24-én és 25-én kerül megrendezésre a 28. Madocsai falunap, amely színes családi programokkal, koncertekkel, főzőversennyel, gyermekfoglalkozásokkal és ingyenes kikapcsolódási lehetőségekkel várja a látogatókat. A fellépők között Kalap Jakab, Dr. Béres, Magyar Rózsa és a Gesztenye akusztikus színpadra lép. A program első napján, július 24-én a vállalkozó kedvűek délután 14 és 17 óra között vért adhatnak, ami után sört és virslit kapnak ajándékba. A délután folyamán többek között légvár, arcfestés, villámtetoválás, homoképkészítés és óriás buborék várja a legkisebbeket, akik részt vehetnek még népi játszótéren és RC kamionozáson is. Este 18 órakor a házasságkötő teremben megnyitják az Alkotók ezek Madocsa kincsei című kiállítást, a napot a Gesztenye akusztik koncertje zárja 19 órától. A hétvégén rendezik meg a 42. Sportolna Triathlon Fesztivált Faddomboriban, a részletekről Szent Péter szervezőt hallja.
8: A pénteki szombati időjárás előjelzés jó időt jósol, remélhetőleg ez minél többünket arra késztet, hogy kimutoljunk otthonról. Elsősorban a helyieknek, a strandolóknak kínálunk mozgási lehetőséget mint a két nap folyamán. Péntek délután 17 órától a Kajak kenupálya céltornyán találkozhatnánk. Itt lehetőség lesz a céltornyban történő felfutásra. A 107 lépcső teljesítését meg lehet futva, illetve sétálva teljesíteni. Nevelési díjat nem kell fizetni. Viszont fent a toronyban mindenki csodálatos látványban részesül, mellé egy izotóniás italt kap, ebben tudja pótolni elveszett energiáját. Aki lemaradt a balatonászuszástól, vagy valamilyen oknál fogva nem vállalt ezt a tömeget, illetve a elvejáró macerát, nyílt vízúszásra kínálunk lehetőséget a Dunaholtágban is, ahol a kitűnő minőségi 25-26 fokos vízben a felkészültségnek megfelelően 1 kilométertől kezdve 4 kilométerig választhat mindenki szabadon távot. Azok a gyerekek, akik szeretnének úszni és futni is, szombaton 8:30-kor jöjjenek a kajakkenupály céltornyára, ott 50 méter úszás és 300 méter futás vár rájuk. Célba befutóimet kapnak, majd ezt követően a vízi élményparkban lehetőséget csoportnak arra, hogy kipróbálják ezt a nagyszerű létesítményt. Aki triatlonozni szeretne, az 9 órától a Próbatia triatlon verseny keretében 100 méter úszás, 2 km kerékpározás és 50 méter futás teljesíthet. Teljesíthet együtt a család, a barátok, mindenféle megkötöttség nélkül, akik sikerült többek, ők a Próbatia triatlon szuper sprintábra mehetnek. Itt 50 méter úszás, 12 km kerékpár, 3 km futásot arat.
6: Pénteken sok napsütésre számíthatunk, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, amelyekből futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk, erős lökések az északnyugati és északi szelet. Reggel a hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szekszárdon a hajnali 12 fokot követően 26 fok várható napközben.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Szép napot, kellemes pénteket kívánok mindenkinek. A déli hírek után már itt is vagyunk, és egészen egy óráig még együtt töltjük az időt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyha péntek, akkor falunap, ráadásul Madocsán egész hétvégén egymást érik a programok. Lesz itt minden, ami egy jó nyári rendezvényhez kell. Zene, gyermekprogramok, halászli, főzés, koncertek és még véradásra is lehetőség lesz. Nézzük, hogy mi várja a madocsaiakat és a környéken élőket. Ma délután kezdődnek a madocsai falunap programjai. A véradásra is gondoltak, délután 2 és 5 óra között a faluház kis termében várják a véradókat. Emellett a gyerekeket légvárak, arcfestés, csillemtetoválás és a Hungarikum játéktere várja. Délután 4 órától habparti lesz az ifjúságház udvarán, 5 órától pedig kalapjakab lép színpadra. Este 6-kor kiállítás nyílik az Alkotókezek Madocsa kincsei címmel, a napot pedig a Gesztenye akusztik koncertje zárja. A szombat reggel 8-kor halászléfőző versennyel indul, a díjátadót és a polgármesteri köszöntőt délután 2-kor tartják, ezután pedig egymást váltják a fellépők. Színpadra lép többek között a Nyugdíjas Klub, a Madocsai Modern Tánc csoport és a Hagyományőrző Néptánc Egyesület is. A délután is esti programok között fellép többek között Magyar Rózsa és Dr. Béres is, este 9:30-tól pedig Bál zárja a napot a Szamaros zenekarral. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Motorok hangját az biztosan talál majd magának látnivalót. A koncertek szombaton délután is folytatódnak, a találkozó utolsó koncertjét pedig éjfélkor a Traktorok adja. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartador jégkrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogramm áron, Aranyfálcán sör 5+1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletek.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A folytatásban pedig egy könnyed, vidám poddal érkezik, amely garantáltan megmozgatja az embert, akár otthon, akár munka közben hallgatja. Kapcsolják fel egy kicsit a hangerőt, mert már is érkezik a DNC és a Body Moves itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra lesz, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől. Én már ennyi voltam. Adom már is tovább a stafétát Vörös Leventének, a következő órákat már vele töltetik el. További szép pénteket, aztán pedig majd kellemes hétvégét, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikusok vagyonosodását, letartóztatták Hankó Balázs volt kabinett főnökét is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felső vezetők esetében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Azt mondta, a jelenlegi immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és a vele egyháztartásokat. Élők adataiba, jelezte, hozzátéve, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátették, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén. Gajdos László úgy fogalmazott, a klímaváltozás miatt új prioritásokra van szükség, a természetvédelmi és ökológiai szempontok megelőzik a gazdasági érdekeket. Hozzátette, a biodiverzitás növelése a klímaváltozás kihívásaira adott egyik legfontosabb válasz. A tárcavezetők kiemelte, az erdőgazdálkodás megújítását az erdészekkel együtt kívánják végrehajtani. Mint mondta, az nem valósítható meg egyik napról a másikra, és nincs minden erdőre alkalmazható egységes megoldás. Koncos Nóra, Hankó Balázs volt kabinetfőnöke lehet az a személy, akit hetedikként vett őrizetbe és hallgatott ki a Bács-Kiskun megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt, értesült a Telex. A portál rámutatott, hogy korábban arról számolt be nekik a főügyészség szóvivője, hogy a nemzeti kulturális alap botrányhoz fűződő további személy egy hónapig tartó letartóztatásáról döntöttek, ám azt nem nevezték meg, hogy kiről van szó. A nyomozati bíró a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az eljárási jog ellenes befolyásolására hivatkozva rendelte el a letartóztatást, amellyel szemben fellebbezést nyújtottak be. Egy kábítószerkereskedőt és vásárlóját értéktetten a rendőrök Pécs belvárosában, amikor az 52 éves férfi éppen amfetamint akart eladni a 48 éves nőnek, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök kedden délután egy autóst igazoltattak, mert a gyanú szerint a volán mögött ülő férfi éppen kábítószert akart értékesíteni a mellette ülő nőnek. A kocsi átvizsgálásakor a rendőrök 264 g kábítószer gyanús fehér port foglaltak le, majd a férfit és utasát előállították, a drogteszt mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott. Kihallgatásokat követően a férfi ellen kábítószerkereskedelem, vásárlója ellen pedig kábítószer birtoklása miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
6: Csodaszép délután kívánok, sőt mi több, péntek délután itt az Antriton a ma kedvenceivel, nem meg a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, egészen 18 óráig hangolódunk a hétvégére. Elsőként Miley Cyrus-szal és Dua Lipával, ezt tőlük a Prisoner.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyen.

A The Black Eyed Peas és az I Just Can't Get Enough szólt itt az Antriton a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágerei között 13-19-kor pénteken. Szuper ezt kimondani. Hamarosan a hétvégét köszönhetjük, előbb viszont még érkeznek a legnagyobbak a folytatásban. Ide az Antritra, Ed Sheeran egy-két fotót lő, ezt tőle a kamera.

0: Isztambul, a Hungáriában jártunk Isztambulban a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei között 13 óra 33-kor, július 24-én pénteken, amikor is már itt az Antriton kincsőket, illetve a kingákat köszöntöm. A kincsőnői név Jókai Móra alkotása a Jövő század regénye című művében, bár ott helynévként szerepel, az elképzelt ős az a magyar formájú neve, aminek a kínai változata Jókai szerint Kincseu. Ennek a névnek a forrása a Kingcsú, a magyar átiratban Csingcsú, ókori kínai tartománynév, a helynévből a 20. században vált női név. A Kinga már kevésbé ilyen kacifántos, a germán eredetű Kunigunda női név magyar formája. Aztán vannak születésnaposaink: Capistrani János, Szent János például, itáliai ferences szerzetes, vándorprédikátor, inquisitor, de éppenséggel a mai nap szülöttje Simón Bolívar, venezuelai születési forradalmár, szabadságharcos, később Bolívia első elnöke, a bolíviai fizetőeszköz névadója. Amelia Earhartra is emlékezünk, a repülés amerikai származású női úttörőjére, de ünnepeljük Jennifer López, amerikai énekesnő, színésznő születésnapját, valamint Nagy Viktor, világbajnok, magyar válogatott vízilabdázónk is ma vágja a tortáját. Aztán gyorsan vetek egy pillantást az eseményekre. 1463-ig repülünk vissza, amikor is Hunyadi Mátyás 80 ezer aranyért visszavásárolta a magyar Szent Koronát harmadik Frigyestől. 1897-ben a világon elsőként Tatán este 20:30-kor 21 helyen gyulladtak fel utcai acetilénlámpák, végül pedig 1969-ben visszaérkezett a Földre az Apollo 11, az első sikeres amerikai hold expedíció űrhajója. Úgyhogy ez minden, amit tudni kell a mai napról. Zakatolunk is tovább a legnagyobb dalokkal a folytatásban. Benson Boone érkezik, hogy feldobja még egy kicsit a munkaidőt. Ez a Sorry, I'm Here for Someone Else, pillanatokon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A folytatásban egy nemrég berobbant fiatal srác jön, aki a TikTokon kezdett énekes videókat posztolni, és össze is kalapált magának 9,1 millió követőt. Nemrég jelölték Grammy-re, de sajnos nem nyert. Még csak 23 éves, úgyhogy van ideje. Ő Benson Boone, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Amy McDonald és a This is the Life szólt itt az Antréten utoljára első közös óránkban. 2 perc múlva már a 14-hez érünk, ez pedig azt is jelenti, hogy hozom majd a legfontosabb információkat az utakról, és azt is, hogy eltett egy újabb munkaóra a hétből. Ez azt is jelenti, hogy érkezik hamarosan a hétvége. Igazi túlélőként megyünk majd tovább, a Destiny's Child is énekel, ez lesz a Survivor. Előbb viszont... Bizony diszkózunk Aleph Arben és Majestic közösével a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tablet.

0: Tudásnak lenni jó!
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
2: Már megint egy hétfőked?
3: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
4: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottság és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizető helyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelezővé tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök összcímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg súlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét.
4: Rádió Andrit időjárás.
5: Ma általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 23 és 27 fok között várható.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit közlekedés.
7: 14 óra után járunk, 3 perccel meghoztam a legfontosabb infokat ide az Antritra, az utakról természetesen. Nézzük, hogy mi a helyzet a környéken. Van egy hosszabb állandó munkálatunk, az M6-os autópályán aszfaltoznak, úgyhogy itt a 154-es, valamint a 161-es kilométerek között, tehát 7 kilométeren keresztül sávlezárás van érvényben, a leálló sávot és egy forgalmi sávot nem lehet használni. Az országhatár felé, nagyjából Decs vonalától a Bátaszéki lehajtóig tart a dolog. Aztán van egy munkálat kaszálás az 51-12-es Dunaszentgyörgy FAD Szekszárd összekötő úton, egészen Szekszárd Palánktól, majd hogy nem Faddig, de ezen kívül is több munkálatot végeznek, például a 6-os főúton, ahol szemetet szednek, a megyehatártól Pécsig, illetve az 55-ös főúton is, Pörbely után nem sokkal árokpatka és szegély rendezés van érvényben, félpályás lezárással a Tűr István hídig. Nagyjából ez itt a környéken, amiről tudni érdemes. A 65-ös főúton még, ha oda gyorsan kitekintünk, akkor Kéty után Hőgyészen keresztül egészen Szakáig kaszálnak még, úgyhogy útszűkülettel lehet találkozni erre-arra. A városra közelítve azt látom, hogy a forgalom most inkább a központban központosul. Ez azt jelenti, hogy a Szent István tér zsúfolt, illetve a központtól egészen a kórház északi sarkáig, a Kápolnáig vannak sokan. Bezerédi utca alja is ide tartozik, de az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja a forgalmat. Ott látok még pirosat. Rendőről, trafiról nem tudunk. Amennyiben viszont ön lát valami szokatlant az utakon, akkor mindenképpen szóljon nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy akár SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Segítsünk másoknak, önnek pedig addig is jó utat kívánunk!
4: Rádió Andrit FM 101.
7: És akkor most már a daloké a főszerep, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei érkeznek a folytatásban is, én Vörös Levente vagyok, már nincsen sok a meróból. Addig is diszkózunk egy kicsit Ale Farbennel és Majestic-el, ez a From Disco to Disco.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyen.

A Clean Bandit meg Demi Lovato. És a szóló itt az Antriton 14 óra 20-kor a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei között. Csodaszép péntek délután kívánok, rohamosan közeledik a hétvége, a szél lassan befúj minket a kapuján, mert hogy hatalmas szelek támadtak odakint az időjárási infokkal, éppen ezért jövök mindjárt, elő viszont még Anastasia énekel egyet nekünk, ez a Left Side Alone a 105.1-en.

0: tonight.
1: A VR Young szólt itt az Antriton 14 óra 35-kor, csodás délután kívánok, és jó hírekkel is érkeztem. Talán egy kicsit alább hagyott most a szél, bár ahogy ezt kimondom, már látom is a fának a leveleit, elég jól fújja. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy elmondom, mit látok én, mit jósol az időkép az időjáráson, és akkor ezt valahogy összerakjuk, hogy mégiscsak mit lehet tudni a következő órákról, illetve a holnapi napról is aztán. Most jelen pillanatban sok a szél, erős a szél, egészen pontosan, közepesen felhős idő és 25 fok, amit mutatnak a hőmérők, egy mérsékelten meleg, kissé szeles idő, ez így összefoglalva. Nyáron talán szerintem ez pont optimális. Nyári ruha, ezt ajánlja az időkép, nincsen hideg, abszolút rövidújú, egy rövid nadrág, szoknya, tökéletes a mai napra. És természetesen nem kell beöltözni, nem kell esernyő sem, mert nem fog esni az eső, nem lesz csapadék, ennek is hol lehet örülni, azért valamilyen szempontból pedig nem, de most ez a helyzet. A pollen jelentés továbbra is azt írja, hogy stagnál a pollen terhelés, a gombák magas, a csalánfélék pedig közepes, spórraszáma vannak jelen a levegőben, egyébként pedig egy gyenge hidegfronti hatásban van ma részünk, úgyhogy az érzékenyek körében továbbra is előfordulhat fejfájás, migrén, és jelentkezhetnek görcsös panaszok, vérnyomás problémák, keringési panaszok is. A széles idő sajnos fokozhatja a fejfájásos panaszokat, illetve ingerlékenyebbek és nyugtalanabbak is lehetünk, a napos időszakok viszont jó hatással vannak a szervezetünkre. Hajnalban reggel még azért hűvös volt, és ha majd rákanyarodok itt a holnapra, akkor holnap szintén 6 órakor 10 fokra lehet ébredni, ez lesz a minimum, ameddig lehűl majd a hőmérséklet az éjszaka folyamán, aztán fokozatosan majd emelkedik, egészen pontosan holnap délután 28 fok lesz a maximum. Ahogy látom az előrejelzésekben, holnap kevésbé lesz napos az időnk. Ezen kívül persze nagyon fontos az UV-sugárzásra való tekintettel, hogy ne tartózkodjon közvetlen tűző napon, 11 és 16 óra között kifejezetten nem. Nem érdemes és nem szabad, nem ajánlott, egyébként pedig ugye gondoskodni kell a bőrünk megfelelő védelméről, legyen az fényvédőkrémmel, sapkával, kalappal,

vagy bármi egyébben. Erősítjük immunrendszerünket, ez nagyon fontos, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ami lehetőleg víz legyen, ezt sokszor mondom, hangsúlyozom, és szerencsére azért remélem többségében vizet kortyolgat ön is. Ha nem, akkor ez van, de én azért bízom benne, hogy a vízzel mindenki megelégszik, meg persze a dalokkal is, amik jönnek a folytatásban, mert igazán nagyok jönnek. Harry Styles és a Watermelon Sugar, ez is szól mindjárt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám!
4: A most következő srác 2010-ben besételt a Brit X-Faktorban, ahol bár kiesett, visszahívták és milyen jól tették. A One Direction-nál megalapozta szóló karrierét, feloszlásuk után pedig ő lett a legfelkapottabb közülük. Jön Harry Styles és a Watermelon Sugar, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antriton!

0: jár.
1: Deses Young Fej nyári sláger zárja a második óránkat itt az Antriton. Hihetetlen, ez a dal május vége óta még mindig a toplisták élén van. Épp ezért szól a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei közt is ez a két fiatal tehetség. Ahogy a hírek után sok más is érkezik, most viszont Jóli jön a régiós térség legfontosabb információival, utána pedig a sötétségbe merülünk bele Purple Disco Machine-nal az élen. Ez az In The Dark, a hírek után.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
3: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Felmentették a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját. Nyáron még fontosabb vért adni. 30 fok is lehet szombaton. Jó napot kívánok, Janner Gyuli vagyok. 2026. július 24-én pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Kapitány István a Facebookon jelentette be pénteken, hogy lecseréli a paksi atomerőmű beruházás vezetőjét. Bejelentem, hogy a mai napon felmentettem Jákli Gergelyt, a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját, a délután folyamán bemutatom az új vezérigazgatót, írta a gazdasági és energetikai miniszter. A Dombóvári rendőrkapitányságon eljárást folytatnak Kovács Martin eltűnése kapcsán. A 17 éves fiú, aki a kapospulai lakásotthon lakója, 2026. június 24-én engedély nélkül távozott a tamási befogadó otthonból. Azóta tartózkodási helye ismeretlen, életjelet nem ad magáról. Kovács Martin normál testalkatú, világosbarna, rövidhajú, barna szemű. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. A Dombóvári rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a fiú jelenleg tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja 74-566-070-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 80-555-111 telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. Befejeződött az aratás Tolna megyében, a termés minősége jó, a mennyiség elmaradt a vártól, tudtuk meg a NAK, Tolna vármegyei szervezetének hozzánk eljutatott közleményéből. Bár a betakarítás kedvező időjárási körülmények között zajlott, az egész tenyész időszakot meghatározó asszály és a helyenként pusztító jégesők jelentősen visszavetették a termés hozamokat. A legsúlyosabb károkat a július közepén pörből csújtó vihar okozta, amely több gazdálkodónál tovább növelte a veszteségeket. A vármegyében több mint 84 ezer hektárról összesen 444 ezer tonna terményt takarítottak be. A gabonák minősége többnyire jó, ugyanakkor a hozamok között nagy eltérések alakultak ki a csapadék hiány miatt. Az aratás után megkezdődtek a talajmunkák, amelyeket a rendkívül száraz talaj nehezít. A termelők helyzetét az alacsony felvásárlási árak is rontják, ezért sokan inkább betárolják a terményeiket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint egyre sürgetőbb a víz visszatartás és az ösztönzés fejlesztése, miközben a kukorica és a napraforgó termés kilátásai is romolhatnak, ha a következő hetekben nem érkezik elegendő csapadék. Az elmúlt hetekben országosan jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Gulyás Katalint, a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének igazgatóját a szekszárdi helyzetről kérdeztük.
7: Nyárban és nyáron mindig felhívást teszünk közzé, hogy aki tud és egészségesnek érzi magát, betöltötte a 18. életévét, testsúlya eléri az 50 kg-ot, és is önmagát egészségesnek érzi, az jöjjön és adjon vért. Idén elég nagy hőség volt az elmúlt hetekben, és így valószínű, hogy kevesebben tudtak vért adni, akármilyen okból kifolyólag. Viszont ahhoz, hogy biztonságosan tudjon működni az egészségügy, naponta 1600-1800 véradóra van szükség országosan. Ezért kérek mindenkit, aki hangsúlyozom egészségesnek gondolja magát, és megfelel az előbb elmondottaknak, az figyelje, hogy a lakóhelyén, munkahelyén mikor van lehetőség véradásra, és ha még eddig nem tette meg, akkor gondolja meg, hogy egy órát áldoz az életéből, és ezzel akár 3 életet tud megmenteni, 3 beteg rászoruló embertársa gyógyulását tudja elősegíteni. A következő napok véradásai megtekinthetők www.ovs.hu/időfoglalás oldalon, valamint a www.véradás.hu oldalon. Itt tájékozódni lehet arról, hogy ha a lakóhelyén nincs véradás a vért adni szándékozó embertársunknak, akkor a környékén meg tudja nézni, hogy hol és mikor van lehetőség véradásra. Ez az egy óra, amit arra szánnak, hogy vért adjanak, nagyon nagy jelentőséggel bír. A következő időszakban Tolna megyében lehetőség van vért adni. Július 28-án kedden a Művelődési Házban Pusztahencsén, ezután július 29-én Tengericen a Faluházban 14 és 17 óra között várjuk szeretettel a véradókat.
6: 30 éve, hogy Bátaszék és Dütó testvérvárosi kapcsolatot kötött, tudtuk meg Bátaszékváros Facebook oldaláról. 3 évtized tele közös élményekkel, találkozásokkal, kölcsönös segítséggel és támogatással. Ez a kapcsolat az évek során messze túlmutatott a hivatalos együttműködésen. Barátságok születtek, kulturális és civil kapcsolatok épültek, családok, közösségek ismerték meg egymást. Megtanulták tisztelni és szeretni egymás értékeit, hagyományait és kultúráját, miközben számtalan szép emlékkel gazdagodtak. A jubileumi évforduló alkalmában Ditrón július 25-én és 26-án Szent Anna búcsút és közösségi napot rendeznek, amelynek a vasárnap 12 órakor kezdődő programjában a Ditró Bátaszék 30 éves testvérvárosi kapcsolatának ünnepségére kerül sor a Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház színház termében. A jubileumi ünneplés azonban ezzel még nem ér véget. Bátaszéken a szeptember 11-13 között megrendezésre kerülő bátaszéki bornapok első napján közösen emlékeznek majd meg a 30 éves testvérvárosi kapcsolatról, amit ünnepélyesen meg is erősítenek majd. A bátaszékiek bíznak abban, hogy ez a különleges barátság még sok évtizeden át szolgálja közösségeiket, az egymás iránti tiszteletet, szeretetet és összetartozást. Július 3. hétvégéjén 27 résztvevővel elrajzolt a 2026. évi Vespa Giro di Aliszka Cinquecento, amelyen a Vespa Klub Aliszka mellett a Vespa Klub Budapest és a Vespa Klub Győr képviselte a hazai veszpás közönséget. Az 500 kilométeres túra során számtalan élménnyel gazdagodott a 3 csoportra bontott színes veszpás társaság. A csütörtöki napon a regisztrációt követően egy közös vacsorával indult a program, a pénteki 275 kilométeres mecseki kör előtt reggel a Béla Király téren gyülekeztek a csapatok, ahol a már hagyományos sisakáldás következett, majd 8.30-kor elrajtolt a Giro, aminek útvonala során érintették a pécsváradi várat, Komlót, az orfői Baláshegyi kilátót, majd egy tankolás után a lengyeli Annafürdőt, amit a szombati nap leghosszabb etapja, a 64 kilométeres Ozorára vezető út követett. 17.30-ra érkeztek meg a paksi szállásukra. A szombati napra tervezett 225 kilométer a Duna-Tisza kövizére vezetett, a 9.30-as indulás után első útjukon a Kiskörösi Oltkár Múzeumban látogattak el, majd a Soltvadkerti cukrászdába gurultak, az ebédidő pedig az 1250 pincéjéről híres Hajósi Pince faluban érte a motorosokat, akik egy kalocsai tankolást követően célba vették a Meszesi Dunapartot, ahonnan még 94 kilométer volt vissza a napi etapból. A remek túrát követően a veszpások vasárnap délelőtt köszöntek el egymástól, az utolsó darazak 11 órakor szálltak ki a fészekből. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít az erejéből a szél, de helyenként még élék marad a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Szekszárdon a hűvös 12 fokos hajnal követően napközben 29 fokos maximumra számíthatunk.
3: Ezek voltak a Rádió Antit regionális hírei.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 101.
1: Jolinak nagyon szépen köszönjük a híreket. 15 óra is elmúlt már itt az Antriton. Én Vörös Levente vagyok, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pedig szólnak a munkahét utolsó hagyományos munkaidő órájában is. Purple Disco Machine és az In the Dark. Ezzel indulunk.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te-

A Nox és a szeretem egy magyar klasszikus szólt. Itt az Antriton 15 óra 20 perc van, gyönyörű délután kívánok a ma kedvencével, meg a tegnap slágereivel. Ezekkel talán még ki lehet bírni a hátralévő melós perceket. Pitbull, Neo és Afrojack közös érkezik. Ez a Give Me Everything a 101-en. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Az Edda és a Kör 15.35-kor. Itt az Antriton a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. Csodaszép délutánt, csodaszép pénteket kívánok. Hát ezt talán jobb kimondani, mint csak annyit, hogy délután, mert hogy hamarosan vége a hagyományos munkaidőnek, fél lábbal a hétvégébe ugrunk, ki lehet csekkolni, egy kicsit kikapcsolódni a hétvégén. Mondom is, hogy miképpen teheti ezt meg. Bár az Agora mozi és a Babis Mihály Kulturális Központ is zárva tart egy darabig, addig is megtekinthető még a Művészetek Házában a Holokauszt túlélők a zsinagógák címmel Noam Chen kiállítása. Egészen augusztus 1-ig várja a látogatókat. A nemzetközi fotós egyébként Izrael lélegzetelállító tájainak képével tett szert hírnévre, és ez a kiállítás egy kicsit eltér a megszokottól, a közép- és kelet-európa zsinagógáit mutatja be, művei a kitartás és a zsidóság folyamatos jelenlétének témáját járják körül. De mit lehet még csinálni a környéken? Sökösdi Anna napokat tartanak július 24-e, 25-e és 26-án is. Ma például 17 órakor ünnepi szentmisét tartanak, 18 órakor orgona verseny, de lesz mazsor egy csoport bemutató, aztán holnap kispályás futballbajnokság a focipályán, népi fakörhinta, a játékpark a gyerekeknek, légvár, de jön az Iszkiri zenekar, színpadi programok, a Sugó tambura zenekar, a Sükösdi Danubia tambura zenekar, szóval nagyon-nagyon sok mindenki lép a színpadra, a senior örömtánc lesz 21 órától, pedig első emelet zenekar élő koncert kezdődik, még tűzi játékot is lehet 23 órától megcsodálni, és 26-án zárják a dolgot, egyébként egy ünnepi szentmisével és búcsú körmenettel a Szent Anna kápolnánál, szóval érdemes ellátogatni akár Sükösdre, nincs olyan messze tőlünk, és tök jó kis programokat kínálnak, úgyhogy ez a hétvége nagyjából, amit meg lehet célozni, ezeket lehet a hétvégén megcélozni, és természetesen kívánok hozzájuk a programokhoz sok jó szórakozást. Post Malone és Morgan Wallen közöséhez szintén, mert hogy ők jönnek a folytatásban. I Had Some Help, ez is szól mindjárt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartador jégkrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5 plusz 1-es csomagolás

0: 224 forint per darab. Dréher 24 alkoholmentes sör, négyesével még jobb áron. Ráadásul egy Dréher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletekben.
1: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okostévét, tablet.

0: okosnak lenni jó?
1: Csúcs technológia Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám!
3: Azzal az amerikai énekessel folytatjuk, akinek albumai szinte az összes világ összes toplistáján, fontos toplistáján első helyen tanyáztak. 18 Grammy-díjra jelölték, viszont még egyet sem nyert. Egyszer viszont csak megtörik a jég és bezsebel egy elismerést. Ő Post Malone és az I Had Some Help.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: And the Mario énekelt a barátságról, Marshmallow a közös dalában. Ez volt a Friends, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között itt az Antriton. És hát vége van, lepörgött az utolsó pár perc is a melóból. Remélhetőleg ön is már a kicsekkol. Ha igen, akkor érdemes velünk tartani, mert hozom a legfontosabbakat az utakról. Aztán természetesen a hírek után vissza a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Állók és Jazz Green közösen, a Summer's Back indít majd. Maradjon velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Már megint egy hétfőked?
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Stabil a fővárosi agglomeráció ivóvízellátási rendszere. Továbbra is feszült a helyzet az Egyesült Államok és Irán között. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil. Biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a fővárosi vízművek vezérigazgatója a témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakosság. Ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil, természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízítóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba. Úszkált, majd egyelőre tisztázatlanokból elmerült és a vízbe fulladt. A Keszthelyi rendőrkapitányság eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Az Egyesült Államok Irán elleni katonai csapásokkal fog válaszolni a Teherán támogatását élvező jemeni húszik által végrehajtott a tengerhajózást fenyegető támadásokra, közölte Donald Trump amerikai elnök. Internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök arra reagált, hogy húszi fegyveresek szerdán megtámadtak két szaúdi hajót. Ha ezt még egyszer megteszik, akkor azért az Egyesült Államok Iránt teszi majd felelőssé, ugyanis a húszik Irán megbízottjai, így Irán komoly katonai büntetésben részesül, valamint természetesen maguk a húszik is, írta.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: Hírek, időjárás, Pipa, ránézünk hát az utakra, és itt az Antriton 16 óra után járunk 4 perccel, mondom a legfontosabbakat. Az M6-os autópályán továbbra is aszfaltozási munkálatokat végeznek, emiatt sáv lezárásra érdemes készülni, a leállósáv és egy forgalmi sáv nem használható, ez a 154-es, valamint a 161-es kilométerek között van, nagyjából Decs vonalától Bátaszékig az országhatár felé tartó oldalon. Ezen kívül még munkálkodnak a 6-os főúton, kaszálás van egészen pontosan érvényben estig, úgyhogy ott is útszűkülettel találkozhat a megye határ után, egészen Pécsig. Ezen kívül más nincsen, ami munkálat, úgyhogy közelítek a városra, nézem, hogy merre élénkült meg a forgalom leginkább. Hát az újvárosi templom előtt, ahogy szokott az lenni, a főúton még a volt Skála áruház előtti kereszteződés, ami is viszonylag zsúfolt. A központ annyira nem, inkább a kórház kápolna és a Bezerédi utca, ami szintén piroslik, valamint a Csatári torok körforgalma ilyenkor be, és kijutni is igencsak nehéz a városba és városból. Az elkerülő egyelőre járhatónak tűnik, de azért érdemes figyelni akár az autóbuszállomás vasútállomás közötti szakaszon, akár a volántelepi lámpáknál, mert hogy ott is felfoghatja a forgalmat egy kicsit. Rendőrről, trafiról nem érkezett bejelentés, de amennyiben ön tapasztal valami szokatlant, azt várjuk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenet formájában a 30-as 900-44-44-en. Vigyázzon magára, jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: És akkor most már a daloké a főszerep, a közlekedés után érkezhetnek a ma kedvencei, meg a tegnap slágereid az Antritra. Én Vörös Levente vagyok, még két órát töltünk együtt, megkezdjük hát egy kicsit a hétvégére hangolást. Alok és Jazz Glyn közösével, ez a Summer's Back.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész nap. Rádió Antrit.

Taylor Swift és a Cruel Summer szólt itt az Antriton 16-18-kor a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. Most már kicsit ki lehet fújni a hét fáradalmait. Ebben lesz segítségünkre a folytatásban a Draft, akikkel a dombok felett szágódunk.

Sweets for my sweet, ez volt itt az Antritonom, a kedvencei meg a tegnap slágerei között 16 óra 33-at írunk, én pedig egy felhívással érkeztem, ezúttal az antrit.hu-n is olvasható, a fokozott óvatosságot kérik az atlétika pályán. A Szexuális Sportközpont Nonprofit Kft. A közösségi oldalán tett közzé egy biztonsági felhívást, mely szerint tájékoztatást adnak arról, hogy eltörött a kalapács vetőkör hálótartó oszlopa kint az atlétika pályán, a javítás és a csere pedig már folyamatban van, azonban ez egy speciális alkatrész a beszerzése miatt akár a helyreállítás hosszabb időt is igénybe vehet, úgyhogy addig a pálya használóit arra kérik, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek és tartsanak megfelelő biztonságos távolságot a sérült tartó szerkezettől. Az üzemeltetők köszöni a bejelentéseket, valamint a sportolók és a látogatók türelmét, együttműködését is. Mi pedig zakatolunk

0: agrárius, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő két éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandúr Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
1: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
1: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
1: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
3: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
4: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló, és a lóval mi lesz?
5: Ennyi volt a reklám.
4: Azt mondom, Jennifer Lopez mindenkinek beugrik egy hatalmas sláger, és senki nem érti, hogy miért nincs Grammy-díja, hihetetlen. Négy dala volt, ami a Billboard Hot 100-en csúcsra jutott, köztük a most következő is. J-Lo és az Ain't It Funny pörög az Antriton.
5: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Lepörgött a moziklip, itt az Antriton, a V-motorok énekelte ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. 2 perc múlva már a 17 óránál járunk, ez pedig azt is jelenti, hogy most gyorsan informálódunk a hírekből, aztán jönnek vissza a legnagyobbak a folytatásban is. Lizzo és az A Bad Damn Time, ezzel indulunk majd.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikusok vagyonosodását, letartóztatták Hankó Balázs volt kabinet főnökét is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felsővezetők esetében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Azt mondta, a jelenlegi immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és a vele egyháztartó élők adataiba, jelezte, hozzátéve, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátették, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén. Gajdos László úgy fogalmazott, a klímaváltozás miatt új prioritásokra van szükség, a természetvédelmi és ökológiai szempontok megelőzik a gazdasági érdekeket. Hozzátette, a biodiverzitás növelése a klímaváltozás kihívásaira adott egyik legfontosabb válasz. A tárcavezető kiemelte, az erdőgazdálkodás megújítását az erdészekkel együtt kívánják végrehajtani. Mint mondta, az nem valósítható meg egyik napról a másikra, és nincs minden erdőre alkalmazható egységes megoldás. Koncos Nóra, Hankó Balázs volt kabinet főnöke lehet az a személy, akit 7. vett őrizetbe és hallgatott ki a Bács-Kiskun megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt, értesült a Telex. A portál rámutatott, hogy korábban arról számolt be nekik a főügyészség szóvivője, hogy a nemzeti kulturális alap botrányhoz fűződő további személy 1 hónapig tartó letartóztatásáról döntöttek, ám azt nem nevezték meg, hogy kiről van szó. A nyomozati bíró a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az eljárási jog ellenes befolyásolására hivatkozva rendelte el a letartóztatást, amellyel szemben fellebbezést nyújtottak be. Egy kábítószerkereskedőt és vásárlóját értéktetten a rendőrök Pécs belvárosában, amikor az 52 éves férfi éppen amfetamint akart eladni a 48 éves nőnek, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök kedden délután egy autóst igazoltattak, mert a gyanú szerint a volán mögött ülő férfi éppen kábítószert akart értékesíteni a mellette ülő nőnek. A kocsi átvizsgálásakor a rendőrök 264 g kábítószer gyanús fehér port foglaltak le, majd a férfit és utasát előállították, a drogteszt mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott. Kihallgatásokat követően a férfi ellen kábítószerkereskedelem, vásárlója ellen pedig kábítószer birtoklása miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 101.
5: 17 óra kapuján is átléptünk, itt az Antriton pedig szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Én Vörös Levente vagyok, utolsó közös 60 percünket töltjük együtt a héten, úgyhogy igazán megtoljuk a kezdetét. Lizzo és az About Them Time, ez szól elsőként.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

0: Baba Bayans Afridó énekelt itt az Antriton. 17 óra 29 van, július 24-én pénteken járunk, és közben információkkal érkeztem, mert hogy tegnap kihirdették a felvételi ponthatárokat, 8 órakor hozták nyilvánosságra egészen pontosan. Az idei egyetemi felvételi eljárásban rekordot jelentő 140.427 jelentkező próbált bejutni valamelyik egyetemre vagy főiskolára. Érdekességeket hoztam ezzel kapcsolatban, ugye a ponthatárokat a felvi.hu oldalán tették közzé, és aki megadta a telefonszámát, azt SMS-ben is értesítették. Rendeztek több központi ilyen váróbulit, pont ott partikat, de az ország több számos pontján is volt ilyen összejövetel. Egyébként, aki nem jutott most be, ő a pótfelvételi eljárásban még jelentkezhet a megmaradt képzésekre. Én viszont hoztam érdekességeket, mert hogy vannak gyűjtések az államilag támogatott nappali alapképzéseken, a legmagasabb ponthatárok, amik idén születtek, 492, ezt kellett valakinek megugrania, aki osztatlan tanári, francia nyelv és kultúra tanára szakon szeretett volna tovább tanulni a Szegedi Tudomány Egyetemen, de egyébként a tanári szakok most taroltak, nagyon sok pont kellett ahhoz, hogy valaki bejusson, akár csak matematika tanárnak, az ELTE-n 486 pont volt itt a ponthatár, de van még hittantanár, japán tanár, francia nyelv tanár továbbra is, amik nagyon-nagyon magas pontokat kellett elérni, hogy valaki bejusson, és persze vannak alacsony számú pontok is. A legalacsonyabb pontot az ápolás és betegellátás szakra kellett teljesíteni, 174 pontot a Veszprémi érseki főiskolára, de az ELTE bölcsészettudományi karára, szlavisztikára már 180 ponttal be lehetett jutni. Hát ilyenkor van az, ugye, rengeteg egyetemre jelentkeznek, a legtöbben egyébként az ELTE-re. Idén 20.350-en adták be a felvételi igényüket, jelentkezésüket, sorban pedig a debreceni, a szegedi és a pécsi egyetemek követik, a budapesti műszaki és gazdaságtudományi egyetemmel az 5. helyen. Úgyhogy a legnépszerűbb szakok között idén is a gazdálkodási és menedzsment, az általános orvos, a pszichológia, a jogász, a kereskedelem és a marketing állt, és egyébként érdekesség, hogy nincs benne a tanára 10-ben, mármint a legnépszerűbb szakok között az első 10-ben. Szóval kihirdették a ponthatárokat, extrém magasakat is húztak egyes helyeken, és ilyenkor azért lehet arra számítani, hogy az egyetem városokban megemelkednek az albérlet árak, és az albérlet piac is egy kicsit megélénkül, megugrik a kereslet is nyilván, úgyhogy ez az augusztus, július vége, augusztus eleje, augusztus így szokott kelni, egy nagy ingatlan hírportál közölte, hogy akár 5%-kal is számolhatnak az emelkedésben a bérleti díjakkal, korábban a két számjegy sem volt ritka, idén csak nagyjából 5-re satszolnak, eddig a július első felében 75 000 telefonos érdeklődés érkezett kiadó lakásokra, úgyhogy talán ez is rekordszámot jelent. Egyébként a legdrágábbak nyilván Budapesten az albérletárak, ezt követik a nagyobb városok, Debrecen továbbra is a legdrágább, ott ilyen 200 000 forint körül már egy 40 négyzetméteres lakást lehet bérelni. Szegeden, Győrben és Székesfehérváron is ilyen 150-170 000 forint körül kínálják a garzonlakásokat, Pécsen és Miskolcon pedig kedvezőbbek azért az árak. Úgyhogy erre érdemes számolni, hogyha van a családban valaki, aki egyetemre készül az idén, és netalántán felvetik, akkor egyrésztről meg lehet veregetni a vállát, másrésztről pedig kőkeményen és szinte azonnal neki kell kezdeni az albérlet kutatásnak, mert bizony erről lecsúszni azért bőségesen le lehet, és augusztus végén, amikor már nincs kollégium, nehéz is megfogni egy-egy szabad lakást viszonylag jó áron. Úgyhogy erre mindenképpen érdemes figyelni, meg a dalokra is a következőkben, mert érkeznek a legnagyobbak. Cher és a Love and Understanding, ez is szól mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Bérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és

0: 26-ig érvényes a CBA üzletekben.
1: Ennyi volt a reklám!
2: Egy igazi popdió érkezik, akinek pályafutása több mint 6 évtizedet ölel fel. A popistennőjeként tartják számon, de Emmy, Grammy, Oscar és még Golden Globe díjjal is rendelkezik. Ő Cher, és a Love and Understanding itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Enrique Iglesias és a Bailamos nyári életérzés a Mizária a 17 órát itt az Antriton, ez pedig azt is jelenti, hogy búcsúzkodni kényszerülök megint csak. A héten utoljára rádióztunk együtt délután, nagyon szépen köszönöm a figyelmét, holnap reggel Anita várja, vele ébredezhet majd. Aztán természetesen vasárnap érkezik 8 órától magazin műsorunk is, melyben olyan személyeket szólaltatunk meg, akik igazán közérdeklődésre adnak számot. Szombaton rántjuk le a lepet arról, hogy kik ők, Facebook oldalunkon érdemes minket tehát ezért is követni, meg persze YouTube csatornánkon, ahova, hogyha lemarad, vagy lemaradt a korábbi beszélgetésekről, akkor mindenképpen érdemes fellátogatni és visszahallgatni őket, mert ott is megteheti. Én kívánok további jó szórakozást a folytatásban, szép estét és kellemes hétvégét. Vörös Levente búcsúzik, hétfőn délután találkozunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottság és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizető helyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelezővé tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök összcímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg súlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok víradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a víradást, keresse fel a számára elérhető víradási lehetőségek egyikét.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. Ismertetése szerint az alapból az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra. A mentesítésre többféle lehetőség megoldás is szóba jöhet, amelyeknek egyszer erre kell a törvényességnek és a helyzet sürgető jellegének megfelelniük, mondta jelezve, hogy ezekre kell majd az adott településeken tekintettel lenni. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek értéke összesen meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudatta a kormányzati kommunikáció. Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium újabb 4 ügyben tesz feljelentést, ezúttal a Magyar Export-Import Bank ZRT tevékenysége miatt, áll a közleményben. A most feltárt 4 finanszírozási ügylet összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, és közös jellemzője a rendkívül nagy kockázat ellenére gyenge biztosítékok mellett kihelyezett jelentős összeg. Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szaghatással bíró huszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénes-Major térségében a román-magyar határszelvényben. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság 3. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, közölte a szervezet. Mint írták, a feltorlódott huszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az huszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozásokat. Első lépésként merülő falat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében. Az uszadékot eltávolítják, az összegyűjtött anyagot pedig elszállítják ártalmatlanításra. A mintavétel eredményétől függ a Körösökön, Szanazukban és a város erdőn található szabad strandok további üzemeltethetősége is. Ukrán dróncsapás érte az üzemanyag és energiaipari komplexum egyik létesítményét az oroszországi Uljanovszk megye egyik járásában. A létesítményben tűz ütött ki, közölte Alexander Ruszkij, a régió kormányzója. A helyszínre tűzoltókat és biztonsági szolgálatokat vezényeltek. Az Uljanovszki repülőtér forgalmát korlátozták. Az elcsatolt Krím félszigeten egy civil életét vesztette az éjszakai ukrán támadások következtében, 4 pedig, köztük 2 gyermek megsebesült.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Ennyi volt a reklám.
3: Ez a Rádió Andrét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló, hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Az autonómia volt a fő téma a bálványosi nyári szabad egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil. Biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is. Mutatott rá a fővárosi vízművek vezérigazgatója témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tudja a lakosság. Ellátást. Ez így volt az elmúlt hetekben, és fűzte hozzá. Szavai szerint a vízellátás stabil, természeti alapokra, korszerű műszaki háttérre és több mint másfél évszázad alatt felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épül. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak 1-2 forinttal. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha van vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem olyan drasztikus, mint ami az Orbán kormány alatt volt, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára között, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. A kifolyó csatornán át bejutva fürdött a hévízítóban egy német férfi, belefulladt a vízbe, közölte a polisz.hu oldalon az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre szerdán délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a hévízítóban. Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba. Úszkált, majd egyelőre tisztázatlanokból elmerült és a vízbe fulladt. A keszthelyi rendőrkapitányság eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Az Egyesült Államok Irán elleni katonai csapásokkal fog válaszolni a Teherán támogatását élvező jemeni húszik által végrehajtott, a tengerhajózást fenyegető támadásokra, közölte Donald Trump, amerikai elnök. Internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök arra reagált, hogy húszi fegyveresek szerdán megtámadtak két szaudi hajót. Ha ezt még egyszer megteszik, akkor azért az Egyesült Államok Iránt teszi majd felelőssé, ugyanis a húszik Irán megbízottjai, így Irán komoly katonai büntetés részesül, valamint természetesen maguk a húszik is, írta.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: Szombaton többnyire kevés fágyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét. FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO-mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felsővezetők esetében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Azt mondta, a jelenlegi immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és a vele egyháztartó élők adataiba, jelezte, hozzátéve, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátették, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén. Gajdos László úgy fogalmazott, a klímaváltozás miatt új prioritásokra van szükség, a természetvédelmi és ökológiai szempontok megelőzik a gazdasági érdekeket. Hozzátette, a biodiverzitás növelése a klímaváltozás kihívásaira adott egyik legfontosabb válasz. A tárcavezető kiemelte, az erdőgazdálkodás megújítását az erdészekkel együtt kívánják végrehajtani. Mint mondta, az nem valósítható meg egyik napról a másikra, és nincs minden erdőre alkalmazható egységes megoldás. Koncos Nóra, Hankó Balázs volt kabinetfőnöke lehet az a személy, akit hetedikként vett őrizetbe és hallgatott ki a Bács-Kiskun megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt, értesült a Telex. A portál rámutatott, hogy korábban arról számolt be nekik a főügyészség szóvivője, hogy a nemzeti kulturális alap botrányhoz fűződő további személy 1 hónapig tartó letartóztatásáról döntöttek, ám azt nem nevezték meg, hogy kiről van szó. A nyomozati bíró a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az eljárási jogellenes befolyásolására hivatkozva rendelte el a letartóztatást, amellyel szemben fellebbezést nyújtottak be. Egy kábítószerkereskedőt és vásárlóját értéktetten a rendőrök Pécs belvárosában, amikor az 52 éves férfi éppen amfetamint akart eladni a 48 éves nőnek, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök kedden délután egy autóst igazoltattak, mert a gyanú szerint a volán mögött ülő férfi éppen kábítószert akart értékesíteni a mellette ülő nőnek. A kocsi átvizsgálásakor a rendőrök 264 g kábítószer gyanús fehér port foglaltak le, majd a férfit és utasát előállították, a drogteszt mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott. Kihallgatásokat követően a férfi ellen kábítószerkereskedelem, vásárlója ellen pedig kábítószer birtoklása miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit. FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO-mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottság és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizetőhelyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelező tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök köztémzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO-mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg súlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

parton el. Átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek túl, megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO-mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásokat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza kormány azzal, hogy a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottság és igazgatósági tagok számát, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizetőhelyként működtek. Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor Kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódiumbeszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelezővé tenni a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnök közcímzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO-mentességét, és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikákkal szemben, közölte az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás enyhíteni a GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályokat, de ettől még ezek nem válnának GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bizottság kimondott. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg súlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Rádió Andrét.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is